Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megválasztotta Magyarország új miniszterelnökét az országgyűlés. Újrakezdést és igazságtételt ígért Magyar Péter. Hőkamerával találták meg a 18 éves lány feltételezett gyilkosát. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Máté-Szalka csomópont lehajtó ágán útszűkületen kell áthajtani felújítási munkák miatt. Forgalomkorlátozásra kell számítani a 38-as főúton Nyírtelek határában. A 30-as kilométernél zajló vasúti átjáró átépítés miatt lezárták a félútpályát, a forgalmat pedig ideiglenes jelzőlámpa szabályozza. Vezessenek óvatosan, további szép hétvégét és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megválasztotta Magyarország új miniszterelnökét az országgyűlés. Magyar Péter 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodás mellett kapott bizalmat a parlamenttől. A rendszerváltás utáni Magyarország 8. miniszterelnöke ezt követően esküdtett, majd elsőként Sólyog Tamás gratulált neki. Első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter hangsúlyozta, ha a választók nem csak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra is felhatalmazást adtak, amelyhez szerinte megbékélődött és igazságtételre is szükség lesz. Megválasztása után éles hangvételű beszédet mondott Magyar Péter új miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, a távozó hatalom az utolsó pillanatokig mindent el akart vinni, ami mozdítható, és szerinte Magyarország az Európai Unió egyik legkorruptabb országa lett. Magyar Péter arról is beszélt, 3 millió ember él szegénységben, miközben az ország jelentős uniós forrásoktól esett el, hangsúlyozta, nem uralkodni, hanem szolgálni akar. Beszédében ismét lemondásra szólította Felsőjog Tamás köztársasági elnököt is, a Kossuth téren összegyűlt tömeg tapsal és zászlólengetéssel fogadta miniszterelnökké választását. Az új parlamenti ciklus első alaptörvény módosító javaslatát a Mi Hazánk mozgalom nyújtotta be. A párt célja a politikusok mentelmi jogának megszüntetése, amely szerintük hozzájárulhat a politikai korrupció visszaszorításához. Novák előtt a párt frakció vezető helyettese közölte, további javaslataik között szerepel a jelenlegi vészhelyzet megszüntetése és a választási rendszer arányosabbá tétele is. A Mi Hazánk szerint a képviselőknek is ugyanúgy kellene felelniük a törvény előtt, mint minden más állampolgárnak. Május 12-én ismét megrendezik az országos bringás reggeli és uzsonna akciót. A Magyar Kerékpáros Klub közlése szerint országszerte több mint 150 helyszínen várják majd a biciklivel közlekedőket kisebb reggelivel, frissítőkkel és közösségi programokkal. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a mindennapi kerékpározást, és minél többen válasszák a biciklit a munkába járáshoz. A szervezők nem csak a rutinos bringásokat várják, hanem azokat is, akik most próbálnák ki először a városi kerékpározást. A legközelebbi helyszínek a kampány hivatalos oldalán találhatók meg. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt két készételt is visszahívott a Penny Market, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az intézkedés a Penny to Go brassói apró pecsenyét és a Penny to Go csirke paprikást orsós tésztával érinti. A 330 g-os termékeket a Teli Food élelmiszeripari Kft. Gyártotta. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben rendelkeznek az érintett készételekkel, ne fogyasszák el azokat. A Penny Market pedig már megkezdte a termékek kivonását a forgalomból és a fogyasztói visszahívást is. A nehéz sorsú és bántalmazott gyerekek támogatására indított jótékonysági gyűjtést a Magyar Tudományos Akadémia. Az összegyűlt adományokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány kapja, amely a gyermekjogok védelmével és a veszélyeztetett fiatalok segítségével foglalkozik. Az akadémia szerint Magyarországon több mint 100 000 gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként, és egyre nő az önsértéssel vagy lelki problémákkal küzdő fiatalok száma is. A jótékonysági kezdeményezéshez ez bárki csatlakozhat, az adományokat pedig az MTA számlájára várják. Nagyszabású akcióban számolt fel egy számlagyárként működő céghálózatot a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közlése szerint a főként Bács-Kiskun vármegyében működő bűnszervezet fiktív számlákkal segíthetett cégeknek az áfa fizetés jogellenes csökkentésében. A nyomozás szerint a hálózat strómanokat is használt, a cégeket pedig rendszeresen átírták más nevére. Az ügyben csaknem 180 pénzügyőr vett részt az országos razziában, 20 embert előállítottak. A hatóságok többek között készpénzt, ingatlanokat és járműveket foglaltak le, az okozott kár pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. 8 gyanúsított letartóztatását már el is rendelte a bíróság. Több mint 3 millió forint értékű videobronhoszkóppal gazdagodott a Nyíregyházi Józsa András Takkórház gyermekosztálya. Az eszköz beszerzését Mága Zoltán támogatta januári újévi koncertjének bevételéből. A művész ezúttal személyesen is ellátogatott a gyermekosztályra, ahol Koltai Róbert színművész társaságában adta át az új berendezést. A látogatás során a két művész ajándékokkal és rövid műsorral is kedveskedett a kisbetegeknek, szüleiknek és a dolgozóknak. A videobronhoszkóp korszerű vizsgálatokat tesz majd lehetővé a gyermekellátásban, ezzel segítve a gyorsabb és pontosabb diagnózist. Nem volt életveszélyes, de egészségkárosító mennyiségű patkánymérget találtak nemrégiben egy lefoglalt B-ételben Ausztriában, közölte a kismartoni ügyészség. A toxikológiai vizsgálat szerint a HIP egyik zöldségpürés üvegében 15 mikrogram méreganyag volt, amely gátolhatta volna a véralvadást és enyhébb belső vérzéseket is okozhatott volna. A hatóság hangsúlyozta, az eredmény csak az egyik burgerlandi üvegre vonatkozik, más lefoglalt termékek vizsgálata még tart. Az ügyben közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoznak. A gyanú szerint a manipulált B-ételek egy volt HIP alkalmazotthoz köthetőek, aki tagadja a vádakat. A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek nyilvános kerekasztal beszélgetést május 19-én Debrecenben az Apollo mozi Kertész Mihály termében. A fórumon szó lesz többek között a filmes támogatási rendszer átalakulásáról, a finanszírozási lehetőségekről, valamint a filmforgalmazás jelenlegi kihívásairól. A meghívott vendégek között lesz Muhi András, Hajdú Szabolcs és Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Weisser Alinda lesz. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tesz az állami számvevőszék a budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodásának ellenőrzése után. A vizsgálat során azt is ellenőrizték, szabályosan használták-e fel az egyetem számára a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat. Az ÁSZ közlése szerint a legnagyobb kockázatot nem az egyetemi napi

0: Fogyasztási cikkek ára enyhén csökkent, amit részben a forint erősödésével magyaráznak az elemzők. A szakértők szerint a következő hónapokban további áremelkedés jöhet, és év végére akár 4-5%-os infláció is kialakulhat. Emiatt a Magyar Nemzeti Bank várhatóan továbbra is óvatos marad a kamatpolitikában. Komplex vasútfejlesztés előkészítése indul a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonalon. A korszerűsítés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8 települését is érinti, köztük Nyírbátor, Nyíradony és Hodász állomásait. A beruházás részeként teljesen átépítenek 13 állomást és megállóhelyet, új peronok, parkolók és kerékpártárolók is épülnek. A fejlesztés célja a gyorsabb és kényelmesebb vasúti közlekedés, valamint a környezet szennyezés csökkentése. Az Európai Unió a tervezési feladatokra mintegy 8 milliárd forint támogatást biztosít, a végleges terveknek pedig 2029 végére kell elkészülniük. Megállapodás született az Európai Unióban arról, hogy betiltják azokat a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokat, amelyek hamis szexuális vagy intim tartalmakat készítenek emberekről. Az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa közös döntése alapján tilos lesz olyan képek, videók vagy hangfelvételek generálása is, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását ábrázolják. A szabályozás célja, hogy jobban védjék az embereket a beleegyezés nélküli manipulált tartalmaktól, miközben az unió mesterséges intelligencia szabályozás fő elvei is megmaradnak. Elfogták Romániában annak a 18 éves lánynak a feltételezett gyilkosát, akinek holttestére Bihar megyében bukkantak rá. A 39 éves magyar nemzetiségű férfit a román-magyar határ közelében egy repceföldön találták meg helikopteres hőkamerás kereséssel. A gyanúsított sérült lábbal véres ruhában bujkált, és a rendőrség közlése szerint beismertetettét. A vallomásában azt mondta, egy bicskával többször nyakon szúrta az áldozatot. A fiatal lány egy farmon dolgozott szakmai gyakorlaton. A hatóságok több száz rendőrrel, drónokkal és keresőkutyákkal keresték az elkövetőt. A helyi polgármester szerint a férfi korábban emberölés miatt már börtönben is ült.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Sérülés miatt meg kell műteni Jovana Jovovic vállát, így a Magyar Kupa döntős Debrecen szerb kézilabdázójára várhatóan több hónapos kihagyás vár. A 24 éves irányító balátlövő szombaton a tatabányai kupa elődöntőben sérült meg a Moson-Magyaróvár ellen, amikor az ellenfél játékosai egymást követő két támadásnál szabálytalankodtak vele szemben, és könnyek között fájdalmas arccal vonult le a pályáról, nem is tudta folytatni a játékot, és másnap a Győr elleni fináléban sem volt bevethető, az ezüstérmét felkötött karral vette át. A Hajdúsági Klub honlapjának csütörtöki híradása arról számolt be, hogy Jovovic válla olyan mértékben sérült, hogy operálni kell. A beavatkozásra május 18-án Madridban kerül sor, és egy specialista végzi majd el. A kézilabdázóra várhatóan több hónapos kihagyás vár, kulcsjátékosa kiesése érzékenyen érintheti a DVSC-t, amely 4 fordulóval a bajnokság vége előtt egy pontos hátrányban van a második helyen álló Ferencváros mögött. A férfi futsal NB1 felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte a Veszprémet csütörtökön este. A forduló rangadóján a Veszprém szerezte meg a vezetés Hatházi Sándor találatával, de a lilafehérek előbb egyenlítettek Suscsák Máté révén, majd Hadzsi Máté a győzelmet jelentő gólt is megszerezte a csapatnak. Az Újpest ennek a sikernek köszönhetően tovább növelte előnyét a felsőházi rájátszásban, és már 6 ponttal előzi meg a második helyezett, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Az A-Studio futsal Nyíregyháza következő hazai meccsén épp az Újpestet fogadja. Földi Boglárka a következő szezonban is Nyíregyházán játszik, a fiatal saját nevelésű röplabdással mindenben megállapodott a klub, így a center a következő idében is a Fátum Nyíregyháza játékosa. A 21 éves 178 cm magas center a csapattal immár kétszeres magyar kupa érmes, és a CEF Challenge kupában is jó teljesítmény nyújtott a mögöttünk hagyott szezon során. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Ma térségünkben napos, száraz, kellemesen meleg idő lesz. Csapadék nem valószínű a térségben, ha a szél általában mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 24 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven

0: aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Giants up for Detroit.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

0: ronthatom el.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Újrakezdést és igazságtételt ígért Magyar Péter. Az első parlamenti indítványokat a Mi Hazánk nyújtotta be. Veszélyes poharakat hívott vissza a Flying Tiger. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megválasztása után éles hangvételű beszédet mondott Magyar Péter új miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, a távozó hatalom az utolsó pillanatokig mindent el akart vinni, ami mozdítható, és szerinte Magyarország az Európai Unió egyik legkorruptabb országa lett. Magyar Péter arról is beszélt, 3 millió ember él szegénységben, miközben az ország jelentős uniós forrásoktól esett el, hangsúlyozta, nem uralkodni, hanem szolgálni akar. Beszédében ismét lemondásra szólította Felsőjog Tamás köztársasági elnököt is. A Kossuth téren összegyűlt tömeg tapsal és zászlólengetéssel fogadta miniszterelnökké választását. Megállapította a pártok költségvetési támogatásának arányait a Nemzeti Választási Bizottság. A döntés alapján a következő 4 évben a választási eredmények szerint osztják szét az állami támogatásokat az 1%-nál jobb eredményt elérő pártok között. A támogatási keret egy részét egyenlő arányban kapják, a parlamenti listás mandátumot szerző pártok, a fennmaradó összeget pedig a szavazatarányok alapján osztják fel. A legtöbb támogatása a Tisza párthoz kerülhet, ezt követi a Fidesz, a Mi Hazánk mozgalom és a Demokratikus Koalíció. Az állami támogatásokat 4 évente fizetik ki. Az új parlamenti ciklus első alaptörvény módosító javaslatát a Mi Hazánk mozgalom nyújtotta be. A párt célja a politikusok mentelmi jogának megszüntetése, amely szerintük hozzájárulhat a politikai korrupció visszaszorításához. Novák előtt a párt frakció vezető helyettese közölte, további javaslatai között szerepel a jelenlegi vészhelyzet megszüntetése és a választási rendszer arányosabbá tétele is. A Mi Hazánk szerint a képviselőknek is ugyanúgy kellene felelniük a törvény előtt, mint minden más állampolgárnak. A májusi fűnyírás mellőzésére kérte a lakosságot Gajdos László, a Tisza leendő környezetvédelmi minisztere. A vágatlan május kezdeményezés célja, hogy a növényzet jobban megőrizze a talaj nedvességét az egyre súlyosabb aszályos időszakokban. A felhíváshoz több város vezető is csatlakozott, köztük Karácsony Gergely és Cserpalkovics András is. Budapesten például 1 millió négyzetméteren hagynak természetes gyepet, hogy javítsák a vízmegtartást és segítsék a növényzet regenerálódását. Több mintás üvegpoharat is visszahív a Flying Tiger, mert azokból a határértékeknél nagyobb mennyiségben oldódhat ki kadmium és ólom, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 220 ml-es poharakat Kínában gyártották, és Dánián keresztül kerültek a magyar üzletekbe. A fogyasztóvédelem figyelmeztetése szerint a nehézfémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak, mivel felhalmozódhatnak a szervezetben. Az érintett termékek listája a hatóság honlapján érhető el. A visszagyűjtött poharak megsemmisítését pedig már ellenőrzik.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma térségünkben napos, száraz, kellemesen meleg idő lesz. Csapadék nem valószínű a térségben, ha a szél általában mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 24 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Szép jó reggelt az édesanyáknak, nagymamáknak is, persze a korán kelő apukáknak is, én Sipos Marianna vagyok. Ez pedig már a Hello Anyu a Sunshine FM-en, május 10-e vasárnap van, és remélem már fő a kávé.

0: És jut egy kis időtök magatokra, mielőtt beindul ugye a családi nagyüzem, ma ünnepelnek az árminok és a pálmák, úgyhogy ha van ilyen nevű gyerkőc vagy rokon a családban, ne felejtsétek el megpuszilgatni őket. Ez a nap egyébként a madarak és fák napja is, ami tökéletes ürügy egy nagy erdei sétára, de ma van például a mentők napja is, nekik pedig óriási tisztelet a kitartásukért. A népi bölcsesség szerint egyébként ilyenkor már nem kell félni a fagytól, de a fagyos szentek, Pongrácz, Szervác és Bonifác már a spájzban vannak, úgyhogy a kényesebb palántákkal azért még óvatosan a kertben. Ma is tele van a puttonyunk, fontos és érdekes témákkal beszélünk majd arról a drasztikus helyzetről, ami az otthontalan gyerekeket érinti, szerencsére nem nálunk, hanem Oroszországban, és megnézzük, miért kell vigyáznunk arra, mit mondunk ki a nappaliban, hiszen a falnak is füle van, pontosabban a gyerekünknek. De hoztam egy kis pénzügyi segítséget is, kiderítjük, hogyan kaphattok több csedet vagy gyedet az új szabályokkal, és megnézzük, mennyit kereshetnek idén a diákok. Végül pedig adunk pár tippet, hogyan ne legyetek fekete listás vendégek egy baba látogatás során. Tartsatok velünk ma reggel is, ígérem, megéri.
1: Ez a Hello Anyu
2: családi magazin a Sunshine FM.
3: Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Folytatódik a vizsgálat az MNB alapítványai ügyében. Ellenőrzik a termőföldek használatát. Negatív hírek miatt nőhet a szorongás. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Házkutatást tartott és iratokat foglalt le a központi nyomozó főügyészség az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bank ügyében folyó nyomozás részeként. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt zajlik. Az ügyészség közlése szerint a kutatás célja az volt, hogy az ügyben fontos iratokat hiteles és rendezett formában adják át a nyomozóknak. Megkezdődtek országszerte az idei határszemle ellenőrzések, közölte az Agrárminisztérium. A kormányhivatalok elsősorban azt vizsgálják, hogy a termőföldeket a jogszabályoknak megfelelően hasznosítják-e a tulajdonosok és földhasználók. Az ellenőrzések során figyelik többek között az ideiglenes és mellékhasznosítás szabályainak betartását, valamint azt is, történt-e engedély nélküli földhasználat. Az Agrárminisztérium arra figyelmeztet, szabálytalanság esetén akár hatósági eljárás is indulhat. Áprilisban 429 milliárd forinttal nőtt az államháztartás hiánya, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az év első négy hónapjában így már csaknem 3850 milliárd forint deficit halmozódott fel, ami az egész éves tervezett hiány több mint 70%-a. A tárca szerint ugyanaz adó és járulékbevételek emelkedtek, a kiadásokat jelentősen növelték a nyugdíjak, az egészségügyi ellátások, valamint az állami közlekedési és közüzemi támogatások. Több pénzt fordított a költségvetés lakástámogatásokra és útberuházásokra is. A részletes adatokat május 22-én közli az NGM. Kártérítést követel Magyarországtól Ukrajna az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Az ukrán jegybank elnöke szerint a magyar hatóságok jogellenesen jártak el, amikor feltartóztatták az Ossetbank pénzszállító járműveit, és lefoglalták a szállított készpénzt, valamint értékeket. Andrei Prisnyi közölte, bár Magyarország végül visszaszolgáltatta a lefoglalt vagyont, Kijev vizsgálatot és kártérítést vár az állítólagos fizikai és erkölcsi károk miatt. Az ukrán jegybank az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal is egyeztetett az ügyben. Pisnyi szerint Christine Lagarde, az EKB elnöke is aggodalmát fejezte ki az incidens miatt. A negatív hírek folyamatos görgetése komoly mentális hatásokkal járhat, erre jutott egy friss nemzetközi kutatás. Az úgynevezett doom scrolling jelenséget 800 egyetemi hallgató bevonásával vizsgálták ausztrál kutatók. Az eredmények szerint a túlzott negatív hírfogyasztás növeli a szorongást, a bizalmatlanságot és akár az élet értelmetlenségének érzését is kiválthatja. De a szakemberek szerint a felkavaró tartalmak stresszreakciókat indítanak el a szervezetben, ami hosszabb távon akár depresszióhoz vagy alvászavarokhoz is vezethet. A kutatók arra figyelmeztetnek, különösen a fiatalok lehetnek veszélyben a túlzott képernyőidő és a folyamatos negatív hírfogyasztás miatt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben napos, száraz, kellemesen meleg idő lesz. Csapadék nem valószínű a térségben, ha a szél általában mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 24 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és képzeljétek el, hogy az utcán sétálva minden nap elmentek olyan gyerekek mellett, akiknek se otthonuk, se biztos pont az életükben, mégis láthatatlanok a rendszer számára. Szerencsére ez nem nálunk van, hanem Oroszországban, de azért döbbenetesek ezek az adatok, amelyek nemrég láttak napvilágot. 5 év javulás után hirtelen megugrott a hajléktalan és elhanyagolt kiskorúak száma, és már több mint 57 ezer ilyen gyerek tudnak. Ami igazán szíven üti az embert, az az, hogy sokan közülük nem is árvák, van családjuk, mégis inkább az utcát választják, vagy egyszerűen kikerülnek a látótérből. A helyi szabályozások miatt pedig a hatóságok gyakran csak akkor lépnek, ha már baj van, vagyis ha bűncselekmény történik. Hallani olyan esetekről, ahol a gyerekek szándékosan törnek be kirakatokat, csak hogy végre bevigyék őket egy meleg őrszobára, ahol legalább kapnak egy tál ételt. Ez azért elég durva, ha belegondolunk. Így a vasárnapi reggeli mellett a szakemberek szerint hiába szedik őket össze néha, ha utána ugyanoda küldik vissza a kicsiket, ahonnan egyébként elmenekültek. Egyértelmű, hogy rendszer szintű változásra és valódi családtámogatásra lenne szükség, mert ez a hullám sajnos a bűnözési statisztikákat is magával rántja. Hát érdemes ezen egy kicsit elgondolkodni, hogy nálunk mekkora kincs a biztonságos családi háttér.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin! A Sunshine FM-en!

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó

0: a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Sziasztok, Hello Anyusok, nektek aztán végképp nem kell mondanom azt, hogy hányszor érezzük azt szülőként, hogy a falnak beszélünk, amikor ötször kéred meg, hogy vegye fel a cipőjét, és meg sem moccan, te pedig azt hiszed, teljesen kikapcsolt az agya. Hát van egy rossz hírem, valójában akkor figyel a legjobban, amikor nem is hozzá beszélsz. A gyerekek agya olyan, mint egy profi lehallgató készülék, miközben mi a konyhában halkan kibeszéljük a szomszédot, vagy épp a párunkkal vitatkozunk azon, hogy ki nem vitte le a szemetet, ők a háttérben minden egyes szót, hangsúlyt és reakciót elraktároznak. A kutatások szerint ezek a véletlenül elkapott félmondatok sokkal mélyebben rögzülnek náluk, mint bármilyen direkt tanítás, mert a felnőttek világa nekik egy izgalmas titkos kód, amit meg akarnak fejteni. Szóval nem csak szavakat tanulnak tőlünk, hanem mintákat is, hogy hogyan kezeljük a stresszt, milyen stílusban rendezzük le a konfliktusokat, vagy épp hogyan beszélünk másokról a hátuk mögött. Gyakorlatilag folyamatosan egy rejtett tanórán vesznek részt, ahol mi vagyunk a tanárok, csak éppen nem tudunk róla. Érdemes tehát kétszer is meggondolni, mit és hogyan mondunk ki a nappaliban, mert lehet, hogy a gyerek este egy olyan kérdéssel áll eléd, amiből kiderül, mindent hallott, amit nem neki szántál, szóval figyeljünk oda, mert a legfontosabb leckéket akkor adjuk le, amikor nem is tudunk róla.
0: Hello, anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Debrecen mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debreceniéket.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége, nagy a forgalom a Vármegye területén, csúcsforgalomszerű. Az út- és látásviszonyokat mindig vegyék figyelembe, és ennek megfelelően válasszák a sebességet. A délutáni csúcsforgalomban elsősorban iskolák közelébe időnként torlódásra kellett számolni az elmúlt egy órában, és lassú haladás főútvonalakon lakotelten belül. Viszont lakotelten kívül nagyon gyakran előfordulnak sebességkorlátozások, amivel számoljanak, sőt, útépítési munkaterületek, amik a Vármegyék területén közlekedőket érinti. Megkezdődtek a Magyar Közút mérnökségei által a felújítások, a patkarendezések, a favágások, sőt, az útburkolati jeleknek a festését is végezték az elmúlt napokban, sőt, hétvégén is dolgoznak nagyon sok helyen. A munkaterületek mindenhol meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak, arra kérik a szakemberek a közlekedőket.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debrecen vezeti az új lakások versenyét. Több száz töltővel készül az elektromos jövőre a debreceni BMW gyár. Folytatódik az aszfaltozási hullám városunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Debrecenben engedélyezték a legtöbb új lakás építését a megyejogú városok közül. Tavaly több mint 900 új lakás kapott engedélyt a Cívisvárosban, ezzel Debrecen az első helyen áll Szeged előtt, ahol valamivel több mint 800 lakást engedélyeztek. A lakásépítési lendület folytatódhat, mert az Otthonstart programhoz kapcsolódva több mint 2000 új lakás épülhet a városban. A legnagyobb fejlesztés a Diószegi úton a korábbi Barneval területén valósulhat meg, de a Vámospécsi úton a Hajnal utcán és a Zuzmara utcán is jelentős beruházások készülnek. Paplászló polgármester szerint a kisebb projektekkel együtt több mint 2500 lakás épülhet Debrecenben. Az ország egyik legnagyobb vállalati elektromos autótöltőhálózatát építették ki a BMW debreceni gyáránál. A rendszer az ott dolgozók és a vendégek elektromos autóinak töltését segíti. A létesítménynél összesen több száz váltakozó és egyenáramú töltőállomás helyeztek ki. A lassabb töltők egy átlagos elektromos autó akkumulátorát néhány óra alatt tölthetik fel teljesen, a gyors töltőknél viszont ehhez kevesebb, mint fél óra is elég lehet. A kiépített infrastruktúrát úgy tervezték meg, hogy ne csak a jelenlegi igényeket szolgálja ki, hanem később is bővíthető legyen. Ha szükség lesz rá, további töltő berendezésekkel és töltés-menedzsment rendszerekkel akár többszörösére növelhetik a kapacitást. Újabb szakaszon aszfaltozhatják le a Pallagi Fekete István utcát Debrecenben. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki a Bocernő és a Maxim Mihály utca közötti rész útépítésére, a cégek május 13-áig jelentkezhetnek. A tervek szerint még idén a következő ütem is megvalósulhat a Szerényi Ferenc és a Bencsik István utca közötti szakaszon. Az út fontos a pallagiaknak, mert a Barackvirág lakópark egyik fő közlekedési útvonala. Az első ütemben tavaly több száz méteren készült el az aszfalt, ezt folytatnák most. Debrecen idén több milliárd forintot fordít közlekedés fejlesztésre, ebből földutak aszfaltozására és nagyfelületű útjavításokra is jut pénz. Látványos animációs videó mutatták meg, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamion terminál. A létesítmény az Északnyugati Gazdasági Övezetben épül meg, várhatóan 2027 első felére. A fejlesztés célja, hogy egy regionális logisztikai központ szolgálja ki a BMW gyárat, beszállítóit, a város és térségügyfeleket, valamint a Debrecen ipari parkjait. A terminál segíthet abban, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A helyszínről az M35-ös autópályán keresztül mindhárom ipari park gyorsan elérhető. A közelben intermodális vasúti terminális új vámhivatal is működik. A kamion terminált 9 hektáros területen alakítják ki több mint 200 jármű fogadására. A beruházás közel 5 milliárd forintból valósul meg. Jól indította 2026-ot Debrecenben is jelenlévő Schaeffler, a cégcsoport első negyedéves árbevétele közel 6 milliárd euró volt, ami állandó árfolyamon számolva enyhe növekedés jelent. A vállalat szerint a nehéz politikai és gazdasági környezet ellenére is stabilan teljesítettek, főként a sokszínű üzleti portfóliónak és a globális jelenlétnek köszönhetően. Az elektromobilitás üzletek bevétele nőtt és javult a jövedelmezősége is, miközben a jármű ipari és ipari területek továbbra is fontos szerepet játszanak az eredményekben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Városunkban sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet, egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Van egy kifejezetten jó hírem azoknak, akik mostanában tervezik a család bővítést, vagy épp a papír munkával küzdenek, mert 2026-tól végre kaptunk egy kis extra mozgásteret a pénzügyekben, eddig ugyanis elég kötött volt, miből számolják ki nekünk a csedet, a gyedet, vagy akár a táppénzt, de az új szabályok szerint mostantól akár több pénz is maradhat a családi kasszában. A lényeg az, hogyha megkaptad a határozatot az ellátásról, de úgy érzed, hogy a korábbi munkahelyeden jobban kerestél, mint a mostanén, akkor 30 napod van kérni az újra számolást. Ilyenkor nem csak a jelenlegi fizetésedet nézik, hanem figyelembe vehetik a már megszűnt korábbi jogviszonyodból származó jövedelmet is. Természetesen ezeknek a részleteknek azért nézzetek és kérdezzetek utána. A legjobb az egészben, hogy a hivatal csak akkor számolja át az összeget, ha te azzal jobban jársz, szóval bukni nem tudsz rajta. Ha tehát az elmúlt időszakban munkahelyet váltottál, és a korábbi fizetésed magasabb volt, mindenképp érdemes élni ezzel a lehetőséggel, mert havonta több 10 000 forint pluszt is jelenthet a pelenkára vagy babaszobára, egy kis utána járást szerintem mindenképp megér, hogy ne hagyjuk az államnak azt, ami jár nekünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újrakezdést és igazságtételt ígért Magyar Péter. Az első parlamenti indítványokat a Mi Hazánk nyújtotta be. Veszélyes poharakat hívott vissza a Flying Tiger. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megválasztása után éles hangvételű beszédet mondott Magyar Péter új miniszterelnök az országgyűlésben. Azt mondta, a távozó hatalom az utolsó pillanatokig mindent el akart vinni, ami mozdítható, és szerinte Magyarország az Európai Unió egyik legkorruptabb országa lett. Magyar Péter arról is beszélt, 3 millió ember él szegénységben, miközben az ország jelentős uniós forrásoktól esett el, hangsúlyozta, nem uralkodni, hanem szolgálni akar. Beszédében ismét lemondásra szólította Felsőjog Tamás köztársasági elnököt is. A Kossuth téren összegyűlt tömeg tapsal és zászló lengetéssel fogadta miniszterelnökké választását. Megállapította a pártok költségvetési támogatásának arányait a Nemzeti Választási Bizottság. A döntés alapján a következő 4 évben a választási eredmények szerint osztják szét az állami támogatásokat az 1%-nál jobb eredményt elérő pártok között. A támogatási keret egy részét egyenlő arányban kapják, a parlamenti listás mandátumot szerző pártok, a fennmaradó összeget pedig a szavazatarányok alapján osztják fel. A legtöbb támogatás a Tisza párthoz kerülhet, ezt követi a Fidesz, a Mi Hazánk mozgalom és a Demokratikus Koalíció. Az állami támogatásokat negyedévente fizetik ki. Az új parlamenti ciklus első alaptörvény módosító javaslatát a Mi Hazánk mozgalom nyújtotta be. A párt célja a politikusok mentelmi jogának megszüntetése, amely szerintük hozzájárulhat a politikai korrupció visszaszorításához. Novák előtt a párt frakció vezető helyettese közölte, további javaslataik között szerepel a jelenlegi vészhelyzet megszüntetése és a választási rendszer arányosabbá tétele is. A Mi Hazánk szerint a képviselőknek is ugyanúgy kellene felelniük a törvény előtt, mint minden más állampolgárnak. A májusi fűnyírás mellőzésére kérte a lakosságot Gajdos László, a Tisza leendő környezetvédelmi minisztere. A vágatlan május kezdeményezés célja, hogy a növényzet jobban megőrizze a talaj nedvességét az egyre súlyosabb aszályos időszakokban. A felhíváshoz több városvezető is csatlakozott, köztük Karácsony Gergely és Cserpalkovics András is. Budapesten például 1 millió négyzetméteren hagynak természetes gyepet, hogy javítsák a vízmegtartást és segítsék a növényzet regenerálódását. Több mintás üvegpoharat is visszahív a Flying Tiger, mert azokból a határértékeknél nagyobb mennyiségben oldódhat ki kadmium és ólom, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 220 ml-es poharakat Kínában gyártották, és Dánián keresztül kerültek a magyar üzletekbe. A fogyasztóvédelem figyelmeztetése szerint a nehézfémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak, mivel felhalmozódhatnak a szervezetben. Az érintett termékek listája a hatóság honlapján érhető el. A visszagyűjtött poharak megsemmisítését pedig már ellenőrzik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank valuta középár folyamai szerint a nagy nemzetközi valuták tovább gyengültek a hazai fizetőeszközzel szemben. A reggeli eladások után a brit nemzeti valutát 413 forinton jegyezték, az eurót most 356 forintért lehet váltani, a svájci frank 389 forint, amíg az amerikai dollárért pedig 303 forintot kell fizetnünk váltáskor. Ma térségünkben napos, száraz, kellemesen meleg idő lesz. Csapadék nem valószínű a térségben, ha a szél általában mérsékelt marad, időnként azonban megélénkülhet. Napközben 24 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Anyu, Tini sarok.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és anyukák és apukák, ha a gyerkőc már abban a korban van, hogy szívesen megdolgozna a saját zseppénzért, akkor most figyeljetek, mert idén-nyáron nagyot lehet szakítani. Úgy néz ki, hogy a 2026-os szezonban a diák munka már rég nem csak a krumplisütésről szól, és a fizetések is elég vonzóan alakulnak. A 25 év alattiak adómentessége miatt a srácoknak a bruttó órabére az egyben a nettó is, tehát nincs semmi levonás, és az azt jelenti, hogy ha az egyetem mellett vagy a szünetben vállalnak egy teljes állást, simán hazavihetnek havi 370 ezer forintot, de egy ügyesebb két hónapos nyári melóval akár 600-800 ezer forintot is össze tudnak spórolni. Az átlagos órabérek egyébként 2300 forint körül mozognak, de ha valaki IT-s vagy mérnöki területen gyakornokoskodik, az óradíja 3000 forintot is elérheti. Érdemes bátorítani őket, hogy ne csak a fesztiválos pultozásban gondolkodjanak, mert rengeteg irodai és szakmai gyakornoki hely van, amik remek ugródeszkák lehetnek a későbbi karrierjükhöz is. Ráadásul a cégek is kapkodnak utánuk, mert rugalmasak és friss a szemléletük. Szóval, ha otthon már téma a nyári munka, akkor hajrá, most tényleg megéri korán körülnézni a hirdetések között.
2: Ez a Hello Anyu.
3: Hi, I'm Becky Hill.
2: Nyíregyháza.

0: Hello Anyu!
1: Sipos Mariannával.
2: Ugye ti is alig várjátok, hogy végre a kezetekbe foghassátok a baráti körben vagy a családba érkezett legújabb pici babát, de mielőtt berúgnánk az ajtót a legcukibb plüsssel, álljunk meg egy szóra. A baba látogatásnak ugyanis van néhány aranyszabálya, amivel megelőzhetjük, hogy mi legyünk a nem kívánatos vendégek. Az első és a legfontosabb, hogy felejtsük el a kórházi rohamot. Az anyukának és a babának ilyenkor nyugalomra van szüksége, úgyhogy jobb, ha kivárjuk azt a bizonyos 6-7-es gyermekágyi időszakot, sőt, az a legbiztosabb, ha megvárjuk, amíg ők hívnak minket, és akkor is csak pontosan egyeztetett időpontra érkezünk. Ha pedig csak egy picit is kapar a torkunk, vagy tüsszentettünk egyet reggel, inkább maradjunk otthon, az újszülött immunrendszere még nem játékszer. Ha már ott vagyunk, a kézmosás legyen az első utunk, és bármennyire is csábító a puha baba pofi, engedély nélkül ne nyúljunk a kicsihez, és eszünkbe se jusson puszilgatni. Ami pedig az ajándékot illeti, a 20. plüsmaci helyett kérdezzünk rá, hogy mire van szükség, sőt sokszor egy tál meleg étel vagy egy gyors bevásárlás többet ér bármilyen játéknál. És a legnehezebb rész, hogy fél óra után illik távozni, még akkor is, ha az anyuka udvariasságból marasztal, hidd el, hálásabb lesz a pihenésért, mint a több órás tracspartiért, ha ezeket betartjátok, garantáltan ti lesztek a szülők kedvenc látogatói. Legyetek ti is figyelmes vendégek, és ne feledjétek, néha a legnagyobb segítség egy tál főtétel. Mára ennyi volt a Hello Anyu, de jövő vasárnap reggel ismét várlak benneteket. Legyen csodás babázó, vagy éppen pihenős vasárnapotok. Sziasztok! Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a Hello Anyu.
3: A Sunshine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
3: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
4: Anyu, hol az okni?
5: Anyu, éhes vagyok!
4: Anyu, add ide a telefonod!
0: Hello, anyu!
6: Családi magazin, a Sunshine FM-en.
0: Ügyes-bajos dolgok, ügyes és bajos családoknak, érthetően. Szakemberek, tudásbázis, tini sorok.
4: Anyu!
0: Hello, anyu!
1: A Sunshine FM családi magazinja vasárnaponként reggel 8 órától.
4: Mert néha anyunak is kell egy kis segítség.
1: Hello, anyu! Ahol a család az első.
6: Hello, anyu!
4: A Sunshine FM.
0: Ez a Sunshine FM.
4: Sunshine.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Debrecen mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debreceniéket.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége, nagy a forgalom a Vármegye területén, csúcsforgalomszerű. Az út- és látásviszonyokat mindig vegyék figyelembe, és ennek megfelelően válasszák a sebességet. A délutáni csúcsforgalomban elsősorban iskolák közelébe időnként torlódásra kellett számolni az elmúlt egy órában, és lassú haladás főútvonalakon lakotelten belül. Viszont lakotelten kívül nagyon gyakran előfordulnak sebességkorlátozások, amivel számoljanak, sőt, útépítési munkaterületek, amik a Vármegyék területén közlekedőket érinti. Megkezdődtek a Magyar Közút mérnökségei által a felújítások, a patkarendezések, a favágások, sőt, az útburkolati jeleknek a festését is végezték az elmúlt napokban, sőt, hétvégén is dolgoznak nagyon sok helyen. A munkaterületek mindenhol meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak, arra kérik a szakemberek a közlekedőket.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
9: Lezártak egy fontos debreceni aluljárót. Négy új kondiparkkal bővül Debrecen. Oxfordi kutató beszél városunkban az emberi tudás jövőjéről. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
9: Műszaki okok miatt lezárták Debrecenben a Vígkedvő Mihály utcát és a Schumann utcát összekötő aluljárót. A korlátozás a gépjárművekre és a gyalogosokra is vonatkozik, vagyis ezen a szakaszon egyelőre sem autóval, sem gyalog nem lehet áthaladni. Az aluljáró a karbantartási munkák elvégzéséig, valamint a szükséges műszaki megoldások kivitelezéséig zárva marad. Arról egyelőre nem derült ki részlet, pontosan meddig tart a lezárás, ezért a közlekedőknek érdemes előre tervezniük és elkerülniük ezt az útszakaszt. Négy új kondipark készült el Debrecenben, több városrészt is érintve. Új sporteszközöket telepítettek a Pandúr utca és a Bihari utca sarkán lévő játszótéren, a Somjai parkban, a Derék utca 96 mögötti tömbelsőben, valamint a Tósnád utcai játszótéren is. Paplászló polgármester közölte, hogy a fejlesztésekkel a szabadtéri sportolási lehetőségeket bővítik a városban. A darabos tömbelső sportpályája is új eszközöket kapott, oda egy focikaput és egy kosárlabda palánkot helyeztek ki. A városban emellett folyamatosan zajlanak a játszótér fejlesztések is, így több helyen válhatnak korszerűbbé a családok és a sportolni vágyók által használt közösségi terek. Oxfordi viselkedés tudós tart előadást Debrecenben május 13-án. Dávid Barrett Tamás, az Oxfordi Egyetem magyar származású viselkedés kutatója a Csokonai Fórumban beszél majd az emberi tudás jövőjéről. Az előadás középpontjában az áll, hogyan gondolkodunk, hogyan tanulunk, hogyan alkalmazkodik az emberi faj, és milyen kapcsolatot alakíthatunk ki a mesterséges intelligenciával. A kutató szerint ma már nem csak az a kérdés, mire lesz képes az AI, hanem az is, hogy mi mit kezdünk azzal a világgal, amelyet vele együtt hozunk létre. Kitüntette az országos mentőszolgálat azt a két debreceni villamos vezetőt, akik egy rosszul lett utas életét mentették meg. Május 4-én egy 50 év körüli férfi minden előzetes jel nélkül összeesett és elvesztette eszméletét egy villamoson. Az utasok azonnal szóltak a járművezetőnek, aki gyorsan felismerte, hogy nagy a baj. A férfi már nem lélegzett. A 21 éves villamos vezető megkezdte az újraélesztést, majd egyik kollégája is segített neki. Bara János és Kosta Péter a mentők megérkezéséig folytatták az életmentő mellkasi nyomásokat. A gyors reagálásnak és az időben megkezdett beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni az utas életét. Megkezdte munkáját az új rektori vezetés a Debreceni Egyetemen. Az április végi átadás átvétel után május első munkanapján már a következő hetek és hónapok feladatairól egyeztettek. Bács Zoltán rektor ideiglenes, június 30-áig szóló megbízásokat adott át az elnököknek és rektor helyetteseknek. Az oktatási terület vezetésére Fenyves Veronika, a tudományos területre Kun Ferenc kapott megbízást. Általános rektor helyettesként Pál Dénes, nemzetközi rektor helyettesként Jenei Attila, az ágazati fejlesztésekért felelős rektor helyettesként pedig Harsányi Endre dolgozik tovább. Az új kancellár Borné Lampert Andrea lett, feladata főként a gazdálkodási és üzemeltetési területek irányítása lesz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
9: Még tart a pollen szezon, késő tavaszi csúcs időszak a városunkban is. Ugyanakkor jó hír, hogy időjárási front nem lesz felettünk, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Zamat című gasztromagazin és a finom fogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sziasztok, én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Kellemes és pihentető vasárnapot kívánok önöknek. Már is indul a Zamat, én Kiskata vagyok. Ahogy egyre melegebbé válik az idő, úgy kezdjük el kívánni a könnyedebb ételeket, és hát a könnyed hűs desszerteket. Úgyhogy ma a fagylalttal fogunk foglalkozni, de nem azért, mert egyre melegebb lesz, hanem azért, mert május 8-án, vagyis az elmúlt pénteken ünnepeltük a Magyar Fagylalt napját. A dátum választás egyébként teljesen magától értetődő, hiszen hogyha római számmal leírjuk a május hónapot, ami az 5. hónap, tehát egy V betű, ugye a római számok közül ez jelzi az 5-öst, akkor gyakorlatilag lerajzoltunk egy tölcsért, és hát erre már csak a 8-ast kell felrajzolnunk, az meg 2 gombot, tehát május 8-a leírva tényleg szinte úgy néz ki, mint egy fagyi. A napnak egyébként az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a minőségi kézműves magyar fagylaltra és a hazai cukrászat támogatására. És ez nem titkolt célja volt annak idején a nap kitalálóinak, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítványnak, hogy a helyi cukrászdákat támogassák, hiszen a Magyar Fagylalt napi akciók rávesznek bennünket, embereket arra, hogy felfedezzük a környékbeli fagylaltozókat. Remélem, hogy önök is megtették és kóstoltak fagyikat, és ha már belejöttek a fagyi kóstolásba, akkor maradjunk is lendületben. Ma a Gasztro magazinunkban kiderül, hogyan tudjuk odahaza elkészíteni a hűvös nyalatot. Tartsanak hát velem, és fagyizzunk egy jót!

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Vidám rádiózást adott mindenkinek. Jelenleg vételkörzetünkben 26-27 fok van, és forró napok elé nézünk. A kánikula tovább fokozódik, úgyhogy most már mindenki beveti majd a klímákat. Na de a klímaszerelő szakemberek véleménye szerint már is megmondom, hogy hogy kéne beállítanod majd a klímát, hogyha spórolni akarsz, mert egy rossz beállítás bizony durván megdobhatja a villanyszámlát. Sokan úgy gondolják, hogy a 26 fokos klíma beállítás lehet az ideális kompromisszum a nyári forróság és az energiafogyasztás között. A valóság azonban az, hogy ez a hőfok nem biztos, hogy a legjobb. A szakértők szerint a légkondicionáló optimális hőfoka 24, max 25 fok. Ebben a tartományban a berendezés hatékonyabban tud működni, gyorsabban hűti le a helyiséget, miközben kevesebb energiát fogyaszt. Ha tehát kellemes hűvöset és alacsony villaszámlát szeretnél, érdemes hallgatni a szakértőkre és állítsd 24-25 fok körül le a klímát.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: a Zamata a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zenehez a Sunshine FM, és benne ma fagyizunk, hiszen ugye pénteken ünnepeltük a magyar fagylalt napját. Bízom benne, hogy önök is kóstoltak valamilyen finomságot egy helyi cukrászdában, mert ugye ennek a napnak az a célja, hogy a helyi cukrászdákra és a kézműves magyar fagylaltra irányítsa a figyelmet. Itt a Zamatban pedig ennek apropóján mi magunk is megpróbálkozunk a fagyi készítéssel. A következő órában is folytatjuk a receptek sorát, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, viszont most meghallgatjuk a friss információkat, önöktől pedig várom a tippeket, akár a recepteket, hogy milyen fagylaltot szoktak készíteni, vagy mi a kedvenc ízesítésű fagyijuk. Zamatkukac, sunshinefm.hu vagy 0620 316 3000.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól,

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Hatósági vizsgálat indult az Ecopro Debrecen üzeminél történt eset miatt. Helikopterrel és drónnal figyelik a rendőrök az utakat. Nyári tábort hirdet középiskolásoknak a Debreceni Egyetem informatikai kara. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kivizsgálás kért Debrecen önkormányzata az Ecopro Debrecen üzemében történt technológiai esemény miatt. A cég tájékoztatása alapján május 4-éről 5-ére virradóra az egyik gyártó épületben egy csőcsatlakozás elmozdult, emiatt több mint 20 kg félkés lítium, nikkel, kobalt, alumínium oxid anyag került a berendezés közvetlen környezetébe. A technológiát azonnal leállították, majd megkezdték a kármentesítést ipari vákumporszívókkal és védőfelszerelésben. A vállalat szerint személysérülés nem történt, veszélyes anyag nem jutott ki az épületből a külső környezetbe. A kormányhivatal közölte, hogy a munkavédelmi hatóság már a helyszínen van, az iparbiztonsági és műszaki biztonsági ellenőrzések is elindulnak. Szabálytalanság esetén szankciókat alkalmazhatnak. Újabb roadpoll akciót tart a héten a rendőrség a magyarországi közutakon. Május 4-től 10-ig elsősorban a nehéz tehergépkocsik és az autóbuszok vezetőit ellenőrzik. A rendőrök kiemelten vizsgálják a vezetés és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat, valamint a beutazás és a belföldi tartózkodás jogszerűségét. Az akció több európai országban egyszerre zajlik, célja a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A rendőrök helikopterből és drónokkal és figyelik az utakat, szükség esetén pedig fentről jelzik a közúton dolgozó kollégáknak, hogy kell intézkedni. Szabálytalanság esetén a teherautók és a személyszállító járművek vezetője is büntetésre számíthatnak. Nyári tábort hirdet középiskolásoknak a Debreceni Egyetem informatikai kara. A programra a 9. és 12. évfolyam közötti diákokat várják, akik átfogó képet kaphatnak a modern informatika izgalmas területeiről. A táborban szó lesz többek között a blokklánc technológiáról, a mesterséges intelligenciáról, az algoritmusokról, valamint a szenzorok és aktuátorok működéséről. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül mélyíthetik el tudásukat, miközben fejleszthetik kreatív és probléma megoldó gondolkodásukat. A kar célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az egyetemi informatikai képzés és a szakma iránt. A tábort június 22-e és 26-a között rendezik meg, jelentkezni május 20-áig lehet. Lassul a lakáspiac Magyarországon, országosan már átlagosan 95 nap kell egy ingatlan eladásához, miközben egy éve még 84 nap is elég volt. Budapesten még látványosabb a változás, ott a korábbi másfél hónap helyett már nagyjából 2,5 hónapig tart az értékesítés. A vevők óvatosabbak, a kínálat viszont nőtt, több mint 140 ezer eladó ingatlan van a piacon. Június 9-én Debrecenben rendezik meg a Portfolio Debrecen Economic Fórumot, ahol a magyar gazdaság és a keleti országrész kilátásai kerülnek a középpontba. A konferencia a régió vállalkozásainak, KKV-inak és nagyvállalatainak kínál találkozási lehetőséget. A programban szó lesz Debrecen fejlődéséről, a cégek finanszírozási lehetőségeiről, a munkaerőpiaci kihívásokról és az autóipari beágyazottságról is. Emellett globális témák is napirendre kerülnek, például az energiapiaci ellátás biztonság, a mesterséges intelligencia szerepe és a nemzetközi gazdasági kockázatok.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban a következő napokban a napsütés gyakran zavarják, majd gomoly felhők juhanálunk lesz az esernyő. Hétfő hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: újra!
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják, és ugye ma fagyizunk. Nagy kérdés, hogy ugyan kitalálta ki a fagylaltot? Na hát, arról azt hiszem, hogy hosszan lehetne vitázni. Például a kínaiak már állítólag 5000 évvel ezelőtt is készítettek ilyen hideg finomságot, édességet, igaz, hóból, tejből, gyümölcsléből és fűszerekkel keverve. Minden bizonnyal a perzsák közbenjárásának köszönhetően került el Európába. Az biztos, hogy az ókori görögök és rómaiak is előszeretettel fogyasztották, sőt, Hippokrátész orvosságként ajánlotta a betegei számára, míg Nagy Sándor rendszeresen felszolgálta a csaták előtt élénkítőként a katonáinak. Néró császár is híres fagyizó volt, akár 400 kilométer távolságból is képes volt jeget hozatni, hogy elkészítsék számára a kedvenc édességét, amelyet egyébként mézzel, ibolyával, rózsavízzel, fahéjjal és gyümölcsökkel ízesítettek a számára. Hazánkban a 18. században kezdett el terjedni a fagylalt. Bár a történethez hozzátartozik az is, hogy az első fagylaltok hazánkban inkább alaposan lehűtött lekvárok, gyümölcskocsonyák voltak, az első nyomtatásban megjelent fagylalt receptünknek is lekvár az alapja. Ez a recept a Szakácsmesterségek könyvecskéje című könyvben volt olvasható, ami 1695-ben jelent meg. A 18. században egyébként már egész Európában elterjedt volt a fagylalt, sőt a kávéházakban szinte mindenhol lehetett már kapni, ám az első igazi fagyizó Párizsban nyílt meg, és egy olasz cukrász nyitotta. Amerikában pedig először New Yorkban nyitottak fagyizót 1770-ben. A fagylalt amerikai sikeréhez egyébként George Washington is nagyban hozzájárult, hiszen ő vásárolt 1780-ban a feleségének egy fagylalt készítőgépet, mert akkor már ilyenek is léteztek. Hazánkban a 19. század első felében 1823-ban nyílt meg az első fagyizó. Fischer Péternek, azaz Peter Fischernek, a híres cukros süteményesnek több cukrászdája is volt már akkor Budapesten, ám a fagyi olyan nagy sikernek örvendett, hogy egy külön fagylaldát is elkezdett működtetni. Rendszeres vendége volt eleinte az alig 20 éves Deák Ferenc is, akinek a gránátalma ízű fagyi volt a kedvence. A fagylalt pedig akkor vált igazi népkedvencé és óriási sikerré, amikor egy New Yorkban élő olasz fagylaltárus feltalálta a tölcsért. Ez már 1903-ban történt. Ugye azelőtt kehelyben szolgálták fel az édes hűvös finomságokat, viszont ezekből a kehelyekből csupán korlátozott mennyiségben tartottak a kávéházak, cukrászdák, ráadásul folyton mosogatni kellett őket, úgyhogy ez az olasz származású New Yorki fagylaltárus elkezdte papírkúpokban kínálni a vendégeinek a fagyit, majd rájött arra, hogy tésztából készített préselt kúpokban is el lehet vinni a fagyit, sőt, ezt akár meg is lehet enni, úgyhogy ez a tökéletes tálaló eszköz. 1904-ben az angliai világkiállításon már be is mutatták Italo Marchionni tölcséreit. Aztán 1923 egy újabb jeles dátum a fagylalt történelemben. Barry Hurt cukrászmester ugyanis akkor szabadalmaztatta a pálcikás fagylaltot, vagyis a jégkrémet. Úgyhogy azóta már ebben a formában is hozzáférhetünk, sőt, odahaza is elkészíthetjük, akár a pálcikás változatot, akár a tölcsérbe szedhetőt. Hamarosan mondom, hogy hogyan készíthetünk nagyon egyszerűen otthon vaníliafagyit, és ne aggódjanak. Nem lesz szükségünk még fagyigépre sem hozzá, bár kétségtelen, hogy annak használata lényegesen megkönnyíti, megrövidíti a fagyi készítés idejét, de anélkül is fogunk boldogulni. Úgyhogy jegyzetfüzeteket elő, aztán irány a konyha!

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják, és ugye ma a fagylalt a témánk. A desszertekről lehet vitatkozni. Ki ezt szereti, ki azt, az biztos, hogy a fagylalt mindig tuti nyerő. Akár egy ünnepi ebéd vagy vacsora után, akár csak egy nyaralás alkalmával, vagy séta közben, télen, nyáron, ősszel, tavasszal, mindig jól esik. És mindenki szereti. Persze mindenkinek megvan a saját kedvenc ízvilága, de egy fagyira általában nem mondunk nemet. Ma már olyan nagy a fagylalt kínálat, hogy még a legkifinomultabb ízléssel rendelkezők és a legválogatósabbak is megtalálják maguknak a tökéletes fagyi kedvencet. A statisztikák szerint egyébként a legnagyobb sikere világszerte a vanília fagyinak van. Ezt szeretjük a legjobban, és ez odahaza is elkészíthető, nagyon-nagyon egyszerűen. Csupán 3 darab tojásra, 3 evőkanál lisztre, ami lehet akár rizsliszt is, egy tejáskanálnyi rumra vagy rumaromára, 1 liter tejre, lehetőleg jó zsíros tejre, egy csomag vaníliás pudingporra, 2 csomag vaníliás cukorra, még némi cukorra és egy kis kanálnyi citromlére van szükségünk. A tojásokat ketté választjuk, a sárgáját a vaníliás cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a vaníliás pudingport, öntünk hozzá egy kevés tejet, majd hozzáteszünk 3 evőkanál lisztet, és az egészet csomómentesre keverjük. Ekkor adjuk hozzá a többi tejet, és ízlés szerint a cukrot, majd lassú tűzön addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik. Aztán levesszük a tűzről, belekeverjük a rumaromát, hozzáadjuk a citromlevet, a tojásfehérjét, kemény habbá verjük, majd akkor, amikor már kezd kihűlni, de még langyos a krém, beleforgatjuk azt is. Hagyjuk egy picit hűlni, hűlés közben érdemes többször átkeverni, egyrészt azért, hogy a teteje ne bőrösödjön meg, másrészt pedig, mert így hamarabb le fog hűlni. Hogyha pedig lehűlt, akkor beletehetjük akár egy fémtálba, akár egy műanyag dobozba, és betehetjük a fagyasztóba, amikor pedig elérte a fagylalt állagot, már lehet is kínálni. A vaníliafagyi készítésének ez az egyik módja. De számtalan van még ezen kívül is. Van, aki például a vaníliafagylaltot mascarponéból vagy joghurtból készíti, van, aki tejszínt használ hozzá, van, aki teljesen kihagyja belőle a tojást, van, aki csak tojás sárgáját tesz bele, illetve van, aki gazdagítja csoki darabokkal, apróra tört keksz darabokkal, gyümölccsel, akárhogy ízesítik, mindenképpen érdemes kipróbálni. Jó étvágyat hozzá!

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne folytatódik a Zamat. A mai témánk pedig a fagyi készítés, hiszen ugye éppen pénteken volt a Magyar Fagylalt napja, ennek apropóján foglalkozunk ezzel a hűvös édes finomsággal. A fagylaltot egyébként nem csak elnyalni érdemes desszertként, de tehetjük akár például az imént elkészített vaníliafagyit kávéba, sőt a kávé nagyon jó csoki fagyival, vagy fahéjas ízesítésű fagyival, de érdemes kipróbálni vele akár a gyümölcslevest is, sőt a kellemes nyáresti beszélgetéseket kiválóan feldobja egy nagy adag jeges teja vagy limonádé citromfagyival hűtve. A desszertek közül pedig kiegészíthetjük például a forró palacsintát a hűvös vaníliás gombócokkal. De ha már a forró és hideg kettősénél tartunk, hát készíthetünk akár sült fagylaltot is. Ettek már ilyet? Döbbenetesen finom, és egyszerűbb az elkészítése, mint gondolnánk. Megint igyekeztem kiválasztani a legegyszerűbb variációt, ezt, hogyha sikerül elkészíteni, akkor utána nyugodtan lehet variálni. Egy diónyi vajra van hozzá szükségünk, kell még 6 tojásfehérje, egy kis kanál citromlé, egy kis kanál rétes liszt, tálaláskor pedig majd egy kevés baracklekvár, cukor és 12 gombóc fagyit. Ez lehet akár vanília, akár puncs, akár csoki, bármi. A lényeg, hogy ne gyümölcsös legyen, mert azok hamarabb olvadnak. A tej alapúak tovább kibírják, még akár a sütőben is. No, a 6 darab tojásfehérjét egy cseppnyi citromlével és 3 evőkanálnyi porcukorral keményre verjük. Tényleg jó kemény legyen a végeredmény, annyira kemény, hogy ha fejjel lefelé fordítjuk a tálat, amiben a tojásfehérje van, az ne folyjon, ne essen ki belőle. De még mielőtt elkezdjük verni a tojásfehérjét, fűtsük be a sütőt a lehető legmelegebbre, ugyanis a sült fagylaltot a forró sütőben kell hirtelen megsütni. Előveszünk egy lapos tepsit, az alját kikenjük vajjal, megszórjuk rétes liszttel, erre helyezünk 4 nagyméretű pöttyöt a tojáshabból. Ez szigeteli majd le alulról a süteményünket. A habfészkekre kanalazzuk a fagylaltokat, és befedjük az egészet a maradék tojáshabbal. Aztán betoljuk a forró sütőbe, és addig sütjük, amíg el nem kezd keményedni a tojásfehérje, hogyha kész, akkor gyorsan kikapkodjuk, és azonnal lehet tálalni. Tálaláskor kínáljunk mellé egy kis baracklekvárt is. Hogyha elég ügyesen és elég gyorsan dolgoztunk, akkor a fagylaltunk nem olvad meg, viszont ha nem voltunk elég ügyesek, akkor is nagyon klassz lesz a végeredmény. Aki nem hiszi, járjon utána. Egyébként nyugodtan lehet akár piskótát is tenni a sült fagylalt alá, és arra kanalazni először a habot alulra, aztán a fagyit, és aztán megint a tojáshabot. A lényeg, hogy a tojáshab mindig teljesen vegye körbe a fagylaltot, mert így fogja elszigetelni a hőtől és megvédeni. Így odabent a fagyi hideg marad, kívül pedig a tojáshab roppanósra sül. Fantasztikus édesség, nagyon különleges, érdemes vele egy próbát tenni, de tényleg azonnal tálalják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
3: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Debrecen mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debrecenieket.
4: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
4: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
5: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megszüntette Szabó Bence gyanúsított ihogálását, a legfőbb ügyészség a hivatali visszaélés miatt indult ügyben. Lebontják a Szőri utcai javító intézet üres épületét, a helyén lakások épülhetnek. Tovább erősödött a Tisza pár támogatottsága a Medián friss felmérése alapján. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megszüntette Szabó Bence gyanúsított ihogálását, a legfőbb ügyészség a hivatali visszaélés miatt indult ügyben. A Nemzeti Nyomozóiroda volt százados akkorában azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a titkos szolgálatok megpróbálták bedönteni a Tiszapárt informatikai rendszerét. Szabó Bence azt írta, az ügyészség szerint a gyanúsítás idő előtti volt, és valószínűsíthető, hogy a célja nem irányult jogtalan előny szerzésére. Az eszközeinek ellenőrzése ugyanakkor továbbra is tart. Ügyvédje jelezte, hogy a nyomozás még folyamatban van, annak esetleges megszüntetéséről nem a legfőbb ügyészség, hanem a fővárosi nyomozó főügyészség dönthet. Lebontják a Szőri utcai javító intézet üres épületét, a helyén lakások épülhetnek. Az ingatlant a Market East Management ZRT vásárolja meg, miután a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több mint 2,5 milliárd forintért elárverezte az épületet. A cég célja a hányattatott sorsú intézményi épületet teljes egészében elbontsák, és Óbuda lakó övezetébe új, a környékhez illeszkedő lakóteret hozzanak létre. A tulajdonjog csak most került a vállalathoz, a következő hónapokban a bontás előkészítése indulhat el. A területre meghívásos tervpályázatot írnak ki, a javítóintézet bezárását januárban jelentették be, miután korábban az intézmény volt igazgatóját letartóztatták. Tovább erősödött a Tisza pár támogatottsága a Medián friss felmérése alapján. Ha most vasárnap újraválasztás lenne, a teljes szavazókorú népesség 61%-a szavazna a Tiszára, míg a Fidesz mellett 21% tartanak ki. A választani tudó biztos szavazók körében még nagyobb a különbség, 10-ből 7-en támogatnák az új kormánypártot. A kutatás alapján Magyar Pétert jóval többen tartják alkalmasnak a miniszterelnöki posztra, mint Orbán Viktort. A közhangulat is látványosan javult, a választók többsége már úgy látja, jó irányba mennek a dolgok az országban. Magyar Péter a felmérésre úgy reagált, nincsenek szavak. Újabb kampány időszakban tartott rendezvényénél merült fel a Nemzeti Kulturális Alap támogatása. Egy váci disznótoros fesztivál plakátján támogatóként szerepelt az NKA, a Dunakanyari Védegylet Alapítvány és a Megafon logója is. A rendezvény fővédnöke Rétvári Bence volt, a fő attrakcióként pedig Kis Grófó fellépését hirdették. A Dunakanyari Védegylet korábban több 10 milliós támogatást kapott miniszteri döntés alapján. Rétvári korábban azt közölték, hogy az NKA pénzből finanszírozott programok politikamentesek voltak. A most előkerült rendezvényen azonban Rétvári Bence a háborúról is beszélt, ami a Fidesz egyik fő kampány témája volt. Az NKA támogatási ügyei miatt már feljelentések is születtek. A nyári és szezon közeletével újra elindul a Retro Istria Express éjszakai vonat. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik. A keleti pálya udvarról indul az esti órákban, és másnap reggel érkezik Szlovéniába, majd tovább a szlovén és horvát tengerpart felé. A vonat több magyar városban is megáll, például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán, Zalaegerszegen. Budapestről közvetlen kocsikkal lehet eljutni Kóperbe, Opatiába és Rijekába, egyszeri átszállással pedig Pula és Triest is elérhető. A felnőtt jegyek 20 eurótól indulnak, a gyerekek 5 euróért utazhatnak. A retro hangulatot 70-es-80-as évekből származó vasúti kocsik adják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A következő napokban a napsütésé lesz a főszerep, bár esőre mindenképpen számítani kell. Térségünkben a maximumok 13-20 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, önök továbbra is a Zamatot hallgatják. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó együtt sütni, főzni és együtt készíteni finomságokat. Ma fagylaltot, mert hogy gasztromagazinunkban a Magyar Fagylalt napja után két nappal ezzel a hideg édességgel foglalkozunk. Ugye ma már nagyon egyszerű dolgunk van, hogyha fagylaltot szeretnénk készíteni, hiszen vannak előre elkészített porok, ugyanúgy, mint ahogy a pudingporok, ezek a porok is remekül használhatók, egy kis tejjel, vagy esetleg vízzel kell őket összekeverni, beleönteni egy kis tálkába, megfagyasztani, és már is van kész fagyink. Viszont, ha már az alapanyagoknál tartunk, hát egyre elterjedtebb a mascarpone használata, amit akár fagylalt készítéskor is bevethetünk. Én most egy mascarpone és eper fagyi receptet hoztam önöknek. Persze nem csak eperből, de málnából, megyből, cseresznyéből is elkészíthető ez a fagylalt, úgyis piros lesz. 50 dekányi földi eperre van hozzá szükségünk, vagy más piros bogyós gyümölcsre, kell 10 dek a porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 evőkanál citromlé, fél kiló mascarpone és 1,2 deciliter tejszín. Gondosan megmossuk, megtisztítjuk a gyümölcsöt, néhány szem kivételével, botmixer segítségével pürésítjük, a kimaradt eperszemeket pedig nagyobb kockára vágjuk. Aztán a tejszínt kemény habbá verjük, és hozzáadjuk a simára elkevert mascarpone-t is, jó alaposan összedolgozzuk, aztán hozzákeverjük a cukrot és a vaníliás cukrot, majd elfelezzük a mascarpone-s krémet. Az egyik feléhez hozzákeverjük az eperpürét és az eperkockákat, aztán hozzákeverjük a cukrot és a vaníliás cukrot is, majd mehet bele az eperpüré és az eperkocka is. Jó alaposan kikeverjük a masszát, és már mehet is a fagyasztóba, és hogyha türelmesen kivárjuk, akkor 1-2 órán belül fantasztikusan finom eperfagyink lesz. Remélem, hogy kipróbálják.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Május 14-én este 7-kor a Váci Mihály Kulturális Központban Trütkó kalauzol el minket egy olyan világba, amiről 40 éve csak suttogni mertek. A Csernobil 40 exkluzív előadáson végre kiderül, mi az igazság, és mi a kegyes hazugság a katasztrófa körül, és hogy pontosan hogyan fest ma a világ legismertebb szellemvárosa. Ha kíváncsi vagy a titkokra, amiket évtizedekig elhallgattak a hatóságok, ott a helyed a nézőtéren. Garantált, hogy ezután más szemmel nézel majd a történelem könyvekre. Ha a partnograszt egyszer belecsap a húrokba, ott kőkövön nem marad. Ez nem csak egy koncert lesz május 14-én 19 órától, hanem egy igazi mezítlábas örömünnep a víztoronykertben, ahol az autentikus cigányzene úgy keveredik a modern ritmusokkal, hogy még a víztorony is táncra perdül. Pattanj fel erre a fehér lóra májusban, és hagyd, hogy az év legfelszabadítóbb bálya magával ragadjon. Itt garantáltan nem lesz olyan, aki ne akarná az asztalon ropni.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és ma a Zamatban fagyizunk, hiszen ugye éppen most pénteken volt a Magyar Fagylalt napja, aminek a fő célja ráirányítani a figyelmet egyrészt a kézműves magyar fagylaltokra és a helyi fagyizókra. Bízom benne, hogy önök is fedeztek fel saját környezetükben új fagyizót, és abban is bízom, hogy kedvük támadta ahhoz, hogy odahaza készítsenek ilyen hideg desszertet. No de ha már a fagyiról beszélgetünk, akkor nem mehetünk el a sörbet mellett sem. Szorbékként, serbetként is szokás emlegetni ezt a finomságot. Az elnevezése ugye nagyon franciásnak tűnhet, főleg, hogyha úgy ejtjük, hogy szorbé. Valójában azonban egy nagyon ősi, keleti fagyos desszertről van szó, amit nyugodtan nevezhetünk akár a fagylalt ősének is. A neve is a perzsa nyelvből ered, a szárbál eredeti jelentése ital volt. Ez képződött tovább is lett belőle serbet. Európába török közvetítéssel került. Van egyébként olyan feltételezés is, hogy a serbet eredeti hazája Kína lehet, hát erről azért még vitatkoznak a gasztrotörténészek. No de, az igazi sörbet, serbet, kizárólag gyümölcspüréből, cukorból és esetleg egy kevés alkoholból készül. Na hát most készítünk egy görögdinnyés sörbetet. Ehhez 60 dekányi görögdinnyére van szükségünk, valamint 10 dek a cukorra, egy citrom levére és 1 deci száraz pesgőre. A dinnye húsát kisebb kockákra vágjuk, kimagozzuk, majd egyszerűen tesszük a turmixgépbe, hozzáadjuk a 10 dek a cukrot, meglocsoljuk az egy citrom levével, és jó alaposan összeturmixoljuk. Majd, hogyha kész, akkor hozzáöntjük az 1 deci száraz pezsgőt, és ezzel is keverünk rajta egyet, de ekkor már nem a turmixgéppel keverjük, majd átöntjük egy tálba, és betesszük a hűtőbe legalább 4 órára. Érdemes közben fél óránként átkeverni, hogy ne képződjenek benne jégkristályok, aztán, hogyha kellőképpen lehűlt, már fogyaszthatjuk is a dinnye sörbetet. Egészségükre!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Debrecen mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debreceniéket.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecen vezeti az új lakások versenyét. Több száz töltővel készül az elektromos jövőre debreceni BMW gyár. Folytatódik az aszfaltozási hullámvárosunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben engedélyezték a legtöbb új lakás építését a megyejugú városok közül. Tavaly több mint 900 új lakás kapott engedélyt a Cívisvárosban, ezzel Debrecen az első helyen áll Szeged előtt, ahol valamivel több mint 800 lakást engedélyeztek. A lakásépítési rendület folytatódhat, mert az Otthonstart programhoz kapcsolódva több mint 2000 új lakás épülhet a városban. A legnagyobb fejlesztés a Diószegi úton a korábbi Barneval területén valósulhat meg, de a Vámospécsi úton a Hajnal utcán és a Zuzmara utcán is jelentős beruházások készülnek. Paplászló polgármester szerint a kisebb projektekkel együtt több mint 2500 lakás épülhet Debrecenben. Az ország egyik legnagyobb vállalati elektromos autótöltőhálózatát építették ki a BMW debreceni gyáránál. A rendszer az ott dolgozók és a vendégek elektromos autóinak töltését segíti. A létesítménynél összesen több száz váltakozó és egyenáramú töltőállomást helyeztek ki. A lassabb töltők egy átlagos elektromos autó akkumulátorát néhány óra alatt tölthetik fel teljesen, a gyors töltőknél viszont ehhez kevesebb, mint fél óra is elég lehet. A kiépített infrastruktúrát úgy tervezték meg, hogy ne csak a jelenlegi igényeket szolgálja ki, hanem később is bővíthető legyen. Ha szükség lesz rá, további töltőberendezésekkel és töltésmenedzsment rendszerekkel akár többszörösére növelhetik a kapacitást. Újabb szakaszon aszfaltozhatják le a Pallagi Fekete István utcát Debrecenben. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki a Bocernői és a Maxim Mihály utca közötti rész útépítésére, a cégek május 13-áig jelentkezhetnek. A tervek szerint még idén a következő ütem is megvalósulhat a Szerényi Ferenc és a Bencsik István utca közötti szakaszon. Az út fontos a pallagiaknak, mert a Barackvirág lakópark egyik fő közlekedési útvonala. Az első ütemben tavaly több száz méteren készült el az aszfalt, ezt folytatnák most. Debrecen idén több milliárd forintot fordít közlekedés fejlesztésre, ebből földutak aszfaltozására és nagy felületű útjavításokra is jut pénz. Látványos animációs videó mutatták meg, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamion terminál. A létesítmény az Északnyugati Gazdasági Övezetben épül meg, várhatóan 2027 első felére. A fejlesztés célja, hogy egy regionális logisztikai központ szolgálja ki a BMW gyárat, beszállítóit, a város és térségügyfeleket, valamint Debrecen ipari parkjait. A terminál segíthet abban, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A helyszínről az M35-ös autópályán keresztül mindhárom ipari park gyorsan elérhető. A közelben intermodális vasúti terminális új vámhivatal is működik. A kamion terminált 9 hektáros területen alakítják ki több mint 200 jármű fogadására. A beruházás közel 5 milliárd forintból valósul meg. Jól indított a 2026-ot Debrecenben is jelenlévő Schaeffler. A cégcsoport első negyedéves árbevétele közel 6 milliárd euró volt, ami állandó árfolyamon számolva enyhe növekedés jelent. A vállalat szerint a nehéz politikai és gazdasági környezet ellenére is stabilan teljesítettek, főként a sokszínű üzleti portfóliónak és a globális jelenlétnek köszönhetően. Az elektromobilitás üzletek bevétele nőtt és javult a jövedelmezősége is, miközben a jármű ipari és ipari területek továbbra is fontos szerepet játszanak az eredményekben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet, egy-egy futózápor zivatar kialakulhat, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM is, lassan végéhez közelít a Zamat, de még egy meggyes parfét mindenképpen szeretnék önökkel elkészíteni, ugye? Ma a fagylalt a témánk. A parfét a fagylaltól alapvetően azt különbözteti meg, hogy a készítéséhez már kezdetben nélkülözhetetlen volt a tojás sárgája és a tejszín, tehát a parféba mindig kerül tojás sárgája és tejszín. Gőz felett kell megfőzni a krémet, majd szobahőmérsékletűre hűteni, utána betenni a fagyasztóba. Így készül a parfé, amit ez alkalommal gyümölccsel fogunk ízesíteni. 25 dekányi megyre van hozzá szükségünk, amit természetesen kimagozunk. Kell még 3 tojás sárgája, 10 dek a cukor, fél liter tejszín és 1,5 deci tej, illetve 1 zacskó vaníliás cukor és egy kevés étcsokoládé. A tojás sárgáját habosra keverjük a cukrokkal, ugye a 10 dek a kristálycukorral és az 1 zacskó vaníliás cukorral, majd felöntjük a forró tejjel. Aztán gőz fölött sűrűre főzzük. Hogyha kihűlt, akkor keverjük hozzá a kemény habbá vert tejszín 2/3-át, nem az egészet, és óvatosan beleforgatjuk a kimagozott medgyet is. Majd előveszünk akár egy őszgerinc formát, vagy akár, hogyha van otthon valamilyen különlegesebb, például mackó vagy szív alakú tortaformájuk, abban is elkészíthető, beleöntjük a masszát a kiválasztott formába, és hogyha kihűlt, akkor betesszük a mélyhűtőbe. Legalább 6 órán át kell hűteni fogyasztás előtt. Tálalás előtt pedig a maradék tejszínnel lehet díszíteni, csoki forgácsot szórni a tetejére, és már fogyasztható is a mennyei meggyes parfé. Bízom benne, hogy ezt is kipróbálják. Jó étvágyat hozzá!

0: kommunikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Közlekedési információkkal folytatjuk itt a Sunshine FM-en, a stúdióban Bordás Béla közlekedési szakértő.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége, nagy a forgalom a vármegye területén, csúcsforgalomszerű. Az út- és látásviszonyokat mindig vegyék figyelembe, és ennek megfelelően válasszák a sebességet. A délutáni csúcsforgalomban elsősorban iskolák közelébe időnként torlódásra kellett számolni az elmúlt egy órában, és lassú haladás főútvonalakon lakotelten belül. Viszont lakotelten kívül nagyon gyakran előfordulnak sebességkorlátozások, amivel számoljanak súlyt. Útépítési munkaterületek, amik a vármegyék területén közlekedőket érinti. Megkezdődtek a Magyar Közút mérnökségei által a felújítások, a patkarendezések, a favágások, sőt, az útburkolati jeleknek a festését is végezték az elmúlt napokban, sőt, hétvégén is dolgoznak nagyon sok helyen. A munkaterületek mindenhol meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak, arra kérik a szakemberek a közlekedőket.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és hát sajnos végére értünk a mai Zamatnak. Búcsúzóul azonban még egy nagyon egyszerű és gyors fagylalt receptet megosztok önökkel, hiszen ugye ma a fagyi volt a témánk. Ennek az összeállítása tényleg egyáltalán nem ördöngősség, pillanatok alatt megvan, körülbelül 4-5 perc az egész. Hát a dermesztés az már más kérdés, ahhoz bizony kell türelem, legalább egy 4-6 órát kell ennek a fagylaltnak is a hűtőben eltölteni a fogyasztás előtt, de tényleg nagyon gyorsan kész van. Egy joghurtos gyümölcsfagylaltot készítünk ehhez, 2 deci joghurt, 2 deci tejszín és 20 deka erdei gyümölcs szükséges, de bármilyen gyümölccsel elkészíthető, nem csak fagyasztottal, nyugodtan lehet akár friss gyümölccsel is készíteni. A lényeg, hogy 20 dekányi legyen a gyümölcs, kell még 5 evőkanálnyi cukor vagy más édesítőszer, illetve egy csomag vaníliás cukor, bár ebből is használhatnak akár kettőt is. Leturmixoljuk a gyümölcsöt, hozzáadjuk a joghurtot, a cukrot, a vaníliás cukrot, a kemény habbá vert tejszínhabot, jó alaposan összekeverjük, majd egy műanyag dobozba tesszük, ráírjuk, hogy pörkölt, itt senki nem fog lopni belőle idő előtt, és betesszük a mélyhűtőbe, és amikor megdermett, már lehet is fogyasztani, akár magában kehelyből, tölcsérből, vagy akár gyümölcslevesbe adagolva. Ezzel is tegyenek mindenképpen egy próbát. Az elkészült édes hűvös finomságokhoz én jó étvágyat kívánok, és persze további kellemes rádiózást. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Jövő héten remélem ismét találkozunk.

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Anyu, hol az akné?
3: Anyu, éhes vagyok.
2: Anyu, add ide a telefonod.
1: Hello, anyu.
4: Családi magazin a Sunshine FM-en.
1: Ügyes-bajos dolgok, ügyes és bajos családoknak érthetően. Szakemberek, tudásbázis, tini sorok. Hello, anyu!
0: A Sunshine FM családi magazinja vasárnaponként reggel 8 órától.
2: Mert néha anyunak is kell egy kis segítség.
0: Hello, anyu! Ahol a család az első.
4: Hello, anyu!
2: Sunshine FM.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Sunshine.
1: Debrecen mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debreceniéket.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
0: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem találtak veszélyes anyagot a Kátlennél kifolyt színes vízben. Négy új kondiparkkal bővül Debrecen. Oxfordi kutató beszél városunkban az emberi tudás jövőjéről. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. május 10-e vasárnap van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Városunkban száraz időre számíthatnak a közlekedők, bár egy-egy futózápor zivatar okozhat most vízes csúszós útszakaszt. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Legyünk figyelmesek, tartsunk megfelelő követési távolságot, jó utat, balesetmentes közlekedést.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Nem mutatott ki veszélyes anyagot a katasztrófavédelem mobil laborja Kátl-debreceni telephelyénél felszínre került zöldre színezett vízből. A cég azt közölte, nyomáspróbát végeztek egy tároló tartályon, ehhez használtak megfestett vízet, hogy egy esetleges szivárgás helyét pontosan követni tudják. A próba után a folyadékot a gyártelep csatornájába ürítették, de egy dugulás miatt a víz a felszínen is megjelent. A mérések alapján a folyadék pH értéke semleges volt, a hőmérséklete sem volt magas, veszélyes anyagot és olaj származékot nem találtak benne. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A kormányhivatal környezetvédelmi és vízügyi hatóságai közben helyszíni ellenőrzést indítottak. Négy új kondipark készült el Debrecenben, több városrészt is érintve. Új sporteszközöket telepítettek a Pandúr utca és a Bihari utca sarkán lévő játszótéren, a Somjai parkban, a Derék utca 96 mögötti tömbelsőben, valamint a Tusnád utcai játszótéren is. Paplászó polgármester közölte, hogy a fejlesztésekkel a szabadtéri sportolási lehetőségeket bővítik a városban. A darabos tömbelső sportpályája is új eszközöket kapott, oda egy focikaput és egy kosárlabda palánkot helyeztek ki. A városban emellett folyamatosan zajlanak a játszótérfejlesztések is, így több helyen válhatnak korszerűbbé a családok és a sportolni vágyók által használt közösségi terek. Oxfordi viselkedés tudós tart előadást Debrecenben május 13-án. Dávid Barett Tamás, az Oxfordi Egyetem magyar származású viselkedés kutatója Csokonai Fórumban beszél majd az emberi tudás jövőjéről. Az előadás középpontjában az áll, hogyan gondolkodunk, hogyan tanulunk, hogyan alkalmazkodik az emberi faj, és milyen kapcsolatot alakíthatunk ki a mesterséges intelligenciával. A kutató szerint ma már nem csak az a kérdés, mire lesz képes az AI, hanem az is, hogy mi mit kezdünk azzal a világgal, amiért vele együtt hozunk létre. Kitüntette az országos mentőszolgálat azt a két debreceni villamos vezetőt, akik egy rosszul lett utas életét mentették meg. Május 4-én egy 50 év körüli férfi minden előzetes jel nélkül összeesett és elvesztette eszméletét egy villamoson. Az utasok azonnal szóltak a járművezetőnek, aki gyorsan felismerte, hogy nagy a baj. A férfi már nem lélegzett. A 21 éves villamos vezető megkezdte az újraélesztést, majd egyik kollégája is segített neki. Bara János és Kosta Péter a mentők megérkezéséig folytatták az életmentő mellkasi nyomásokat. A gyors reagálásnak és az időben megkezdett beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni az utas életét. Kivizsgálás kért Debrecen önkormányzata az Ecopro Debrecen üzemében történt technológiai esemény miatt. A cég tájékoztatása alapján május 4-éről 5-ére virradóra az egyik gyártó épületben egy csőcsatlakozás elmozdult, emiatt több mint 20 kg félkés lítium nikkel kobalt alumínium oxidanyag került a berendezés közvetlen környezetébe. A technológiát azonnal leállították, majd megkezdték a kármentesítést ipari vákumporszívókkal és védőfelszerelésben. A vállalat szerint személysérülés nem történt, veszélyes anyag nem jutott ki az épületből a külső környezetbe. A kormányhivatal közölte, hogy a munkavédelmi hatóság már a helyszínen van, az iparbiztonsági és műszaki biztonsági ellenőrzések is elindulnak. Szabálytalanság esetén szankciókat alkalmazhatnak. Újabb roadblock akciót tart a héten a rendőrség a magyarországi közutakon, május 4-től 10-ig elsősorban a nehéz tehergépkocsik és az autóbuszok vezetőit ellenőrzik. A rendőrök kiemelten vizsgálják a vezetés és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat, valamint a beutazás és a belföldi tartózkodás jogszerűségét. Az akció több európai országban egyszerre zajlik, célja a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A rendőrök helikopterből és drónokkal is figyelik az utakat, szükség esetén pedig fentről jelzik a közúton dolgozó kollégáknak, hol kell intézkedni. Szabálytalanság esetén a teherautók és a személyszállító járművek vezetője is büntetésre számíthatnak. Elpusztult Guido a debreceni állatkert 9 éves zebrája. Az intézmény közlése szerint az állat hirtelen vesztette életét. Az állatorvosok már a legkisebb gyanús jelek megjelenésekor megkezdték a szükséges kezelést és megfigyelést, de minden igyekezetük ellenére később kiderült, hogy Guido állapota súlyos és visszafordíthatatlan volt. A zebra hosszú éveken át volt a debreceni állatkert lakója, ezért elvesztése különösen fájdalmas a gondozók és az intézmény dolgozói számára. A távozás a nagy veszteség az állatkert közösségének, ahol az elmúlt években sok látogató is találkozhatott vele. Nyári tábort hirdet középiskolásoknak a Debreceni Egyetem Informatikai Kara. A programra a 9. és 12. évfolyam közötti diákokat várják, akik átfogó képet kaphatnak a modern informatika izgalmas területeiről. A táborban szó lesz többek között a blokklánc technológiáról, a mesterséges intelligenciáról, az algoritmusokról, valamint a szenzorok és aktuátorok működéséről. A kar célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az egyetemi informatikai képzés és a szakma iránt. A tábor június 22-e és 26-a között rendezik meg, jelentkezni május 20-áig lehet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
2: Több debreceni szakembert és sportszervezőt is díjaztak a Magyar Egyetemi Sport egyik legrangosabb eseményén. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei közgyűlésén 7 kategóriában csaknem 50 elismerést adtak át, az egyetemi sportért végzett kiemelkedő munkát jutalmazva. A rendezvény május 7-én tartották a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen. A díjazottak között több debreceni kötődésű szakember is szerepelt. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportért életműdíjat Borbély Attila, a debreceni egyetem oktatója vehette át. Hajós Alfréd aranyplakettel kapott Becskei István Gábor Elek Ilona emlékíremmel ismerték el. Bíró Esztert elnöki elismerő oklevelet kapott Kalán János, Nagy Norbert pedig fiatal sportszakemberként részesült díjban. Hosszú kihagyás vár a DBSZ Scheffler játékosára, Jovana Jovovicsra. Az irányító múlt szombaton a Moson-Magyaróvár elleni Magyar Kupa elődöntőben szenvedett súlyos vállsérülést. A játékos rögtön jelezte, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést, majd fájdalmas arccal könnyek között hagyta el a pályát. Azóta elvégezték rajta a szükséges vizsgálatokat, ezek alapján kiderült, hogy a válla olyan mértékben sérült, hogy műtétre lesz szüksége. Az operáció időpontja már megvan, május 18-án Madridban egy specialista végzi el a beavatkozást. Jovovicsra várhatóan több hónapos kihagyás vár, ami komoly veszteség lehet a debreceni csapatnak. Fellobbant a jelképes olimpiai láng a debreceni Szoboszlói úti általános iskolában, ahol harmadik alkalommal rendezték meg az intézmény saját diák olimpiai játékait. A Szólimpia közös bemelegítéssel indult, majd a tanulók többféle ügyesség és csapatversenyben mérhették össze tudásukat. Volt kötélhúzás, célbadobás, kosárradobás és kapura lövés is. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy az elsőtől a 8. évfolyamig mindenki részt vehessen benne. Az iskola célja, hogy játékos formában szerettesse meg a mozgást és az egészséges életmódot a gyerekekkel. A legeredményesebb versenyzőket érmekkel jutalmazták. A szervezők jövőre más debreceni iskolákat is bevonnak a programba. Még tart a pollen szezon, késő tavaszi csúcs időszak a városunkban is, ugyanakkor jó hír, hogy időjárási front nem lesz felettünk, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. 3, 2, 1, go!
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Ez a Civis Aktuál a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ma 2026. május 10-e van vasárnap. A következő két órában együtt rádiózunk majd.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, benne pedig ma is a Civis Aktuál, és a vonalban már Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője, akivel összegezzük az elmúlt hét eseményeit.
2: Szia Roli, köszöntöm a hallgatókat. Nagyon szertágozó volt a beavatkozásokat tekintve a tűzoltók munkája a hét elején. Hétfőn, bár Szent Flórián tűzoltó napja volt, ugyanúgy kapták az a tűzoltók a bejelentéseket, riasztásokat, nagyon sok helyre vonultak. Az egyik kiemelkedő egy szabadtéri tűz volt Balkányban, a Szegfű utcában. Ott 2 hektáros területen égett a zajnövényzet. A szél miatt nehéz volt az oltás, Miradonyi hivatásos szakói önkormányzat, illetve a balkányi önkéntes tűzoltók végül 3 vízsugárral oltották el a lángokat. De volt szintén szabadtéri tűz Hajdúböszörmény Bodaszőlőn, ott 5000 négyzetméteren égett a gaz, és egy fából készült tároló is lángra kapott. Ott a Debrecen, illetve a Hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, végül 4 vízsugárral sikerült megfékezni a tüzet. Este pedig a Debrecenben a Nektár utcában riasztották a tűzoltókat, egy lakóház teteje, illetve az előtere égett. A Debrecen, illetve a Hajdúböszörmény hivatásos tűzoltók 2 együtt dolgoztak, a 2 egység vízsugárral, illetve kéziszerszámokkal avatkozott be. Az épület sajnos lakhatatlanná vált, a ház lakói idéglenesen rokonokhoz költöztek, de szerencsére senki sem sérült meg a tűzben. Kedden a szabadtéri tűzesetek mellett egy nagy riasztás érkezett délután a Hajdú-Bihar vármegyei hivatásos tűzoltókhoz. Debrecen határában a külső Kassai úton egy hulladék nagykereskedés udvarán nagy mennyiségben felhalmozott szemét, fém, műanyag, fa, illetve papír hulladék égett. 6 épület 2400 négyzetméteren, illetve az erdő aljnövényzetébe is elterjedtek a lángok. Összesen 70 tűzoltó avatkozott be a helyszínen, nem csak Hajdú-Bihar vármegyéből, hanem a közeli megyékből is érkeztek még szerek, illetve az önkéntesek is segítettek a hivatásosok munkáját. Végül szerdán hajnalra sikerült megfékezni a lángokat. 38 palackot vittek ki az épületekből a tűzoltók, ebből 3-at mesterlövészeknek kellett később kilőni, hogy az a hő hatására ne hasadjon fel, és ne történjen robbanás. A tűzoltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, és a tűzoltás után azonnal elindítottak egy tűzvizsgálatot is, helyszíni szemlét folytattak le, hogy kiderüljön, mi okozta a tüzet, illetve milyen körülmények játszottak közre, hogy ekkora hatalmas lángokkal égjen ez a 6 épület, illetve ez a terület. Ezután vonultak a tűzoltók még balesetekhez, illetve favágás is volt a vármegyében, és volt még egy családi háztűz, amit a szomszédos megyéből segítettek megfékezni a lángokat a tűzoltók, mivel az összes egység ennél a hulladék nagykereskedés tűznél volt. Tégláson a Kossuth-Lajos utcában egy 70 négyzetméteres családi ház teteje, illetve felső szintje égett. Újfehértói önkormányzati, illetve a nyíregyházi hivatásos tűzoltók jöttek segíteni, ők oltották el végül több is sugárral a lángokat. Szerencsére a tűzben senki sem sérült meg, de a ház lakói idéglenesen rokonokhoz költöztek. Szerdán szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak Hajdú-Sámson külterületén, 11 hektáros területen égett az erdő aljnövényzete. Ebben az erdőben mécsaládok is voltak letelepítve, a tűzben 14 mécsalád pusztult el. A debreceni, a nyiradonyi hivatásos, valamint a debreceni önkéntes tűzoltókat riasztották a helyszínre. Az ő munkájukat a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az egységek végül puttonyfecskendővel, 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.
1: Papp Kunkli Nórának köszönjük szépen!

0: 3000.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, benne pedig ma is így május 10-én a Civis Aktuális, a következő percekben pedig közlekedési szakértőnkkel elemzünk egy témát, a stúdióban már Bordás Béla.
2: Jó utat, jó utazás! Milyen intézkedésekkel segíthetik a kerékpárosok közlekedését, biztonságának ellátottságát? Hát elsősorban rengeteg kerékpárút épült az elmúlt években, sőt a kerékpárutak szélesednek olyan értelemben, és nagyon sok kerékpárút van a Vármegye területén. Egyes településeket, falvakat már összekötik kerékpárutak, és nagyon sok településen a kerékpárutak nagyobb biztonságot adnak a kerékpárosoknak. Tudjuk, hogy alkalomszerűen nagyon sok a munkába, igyekeznek kerékpárral úgy a reggeli, délutáni vagy esetleg az éjszakai műszakba, és hogy milyen biztonságot adnak a kerékpárosok részére. Hát láthatják például a belterületén a jó közvilágítás ellenére, hogy ki vannak a villanyoszlopok terelő táblákkal szerelve, pontosabban jelzik a kerékpárosoknak egy korlátozott látásviszonyoknál, például esőben, ködben, hogy ott halszálkával jelölik a villanyoszlopon, hogy kerülje ki. Tehát ez nagyon fontos, hogy a kerékpárosok is így nagyobb biztonsággal közlekedhetnek. Valamint azokat a faágakat levágják nagyon gyakran a Magyar Közút Nyíregyház üzemérnöksége, amik rá vannak hajolva a kerékpárutakra, például Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírpazony és Nyírtúra térségében. Ezt láthatjuk éves szinten, többször is beavatkoznak a szakemberek. És hát a takarítás, a úgynevezett burkolatjelek festése, kereszttáblákkal való védése, például 41-es számú főútvonalon minden egyes út kereszteződésnél, ahol a kerékpárút van, el vannak látva kereszttáblákkal a kerékpárutak, tehát védik a kerékpárosokat, nyilván az egyenesen haladó kerékpárosnak van elsőbsége. Viszont a kerékpárosnak is vannak kötelezettségei. Elsősorban a jó minőségű kerékpár, a biztonságos felszerelés, és hát a kerékpáros nyilván ne fogyasszon alkoholt, mielőtt kerékpározik. Nagyon fontos, hogy a kerékpárosok is arra ügyeljenek, hogy stopptáblával védett szakaszoknál álljanak meg, tolják át a kerékpár. Főútvonalon tudjuk kerékpározni tilos, sőt Nyíregyháza belterületén, a László utcán is el vannak helyezve a kereszttáblák, hogy kerékpárral közlekedni a főútvonal forgalmi sávjában tilos. És a város területén számtalan útszakaszon, elsősorban a főútvonalakon kerékpározni tilos. A város úthálózata mellett is nagyon sok kerékpárút van kiépítve, és kitűnő lehetőség a kerékpárosoknak a haladásra, illetve a folyamatos haladásra. A belvárosból egészen a város széléig kerékpárosok nagyobb biztonsággal közlekedhetnek. Tehát ezekre tesznek odafigyelni, és így szállni nyerekbe. Köszönöm az önök figyelmét, a viszonthallásra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93-et a Sunshine FM Debrecen, és folytatjuk már is a Civis Aktuált. Az utóbbi években látványosan pusztulnak a karácsonyfaként is közismert lucfenyők, tudatta egyébként a Hunren Atommag Kutatóintézet. A kutatásból kiderült, hogy 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt fák száma. Az országban több mint 4000 lucfenyőt regisztráltak, amelyeknek csak nem 60%-a halt el. Az atomki szakemberei szerint egyértelműen a klímaváltozást jelzi a fafaj gyorsuló pusztulása hazánk. Ezzel kapcsolatban beszélgettek korábban a Debreceni Televízióban Lisztes Szabó Zsuzsával, a Hunren Atommag Kutatóintézet növénytani tanszékének tudományos főmunkatársával.
2: Igen, hát a fák és az erdők a klímaváltozással kapcsolatban hozható pusztulásáról már évtizedek óta szólnak híradások, a hazai lucpusztulásról is, tehát erdőmérnökök és ökológusok figyelmeztettek már bennünket erre. A mi látóterünkbe úgy került, hogy az Atommag Kutatóintézet környezetkutató központja a környezeti problémákra fókuszál, tehát a jelenlegi és a régmúlt környezeti változásait kutatjuk. És tulajdonképpen tudjuk azt, hogy a növényzet és így a lucfenyő elterjedése is a régmúltban is klímaváltozást jelzett, tehát az elterjedés megváltozása. Ezért figyeltünk fel arra 2023-ban, hogy a régióban járva nagyon sok településen ugrásszerűen megnőtt az örökzöldjét vesztett fáknak a száma, tehát kiszáradtak. Ez olyan ijesztő hirtelenséggel és számban történt, hogy szükségesnek tartottuk, hogy felmérjük, hogy az egész országra jellemző-e. És ezt úgy tudtuk megoldani, mivel ezeket a fákat hamar letermelik, mivel balesetveszélyesek, és hát szomorú látvány nyújtanak, ezért úgy tudtuk megoldani, hogy minden hazai önkormányzathoz elküldtük a kérdőívünket, és megkértük őket, hogy terjesszék a közösségi média felületeken. A kérdőívünk nagyon egyszerű, két kérdés foglalt magába, hogy az illető kitöltőnek a háza előtt, tehát a kertjében, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó közterületen, utcafronton hány darab lucfenyő állt, illetve ebből mennyi mutatta pusztulás jeleit, mennyi pusztult el belőle. Ezen kívül regisztráltuk a településnek az irányító számát. És hát ez a kérdőív egy hónapig volt aktív, 2024. januárjában, és több mint 1000 válasz érkezett rá, tehát ez igen jelentős számnak számít a hasonló kutatásokban, felmérésekben. Végig, ahogy követtük a számlálót, minden nap 60%-on állt, tehát 60%-a pusztult el. Nyilván nem a országban előforduló kerti lucfenyők 60%-a pusztult el abban az évben, hanem a regisztrált fák 60%-a, de ez akkor is egy magas érték. És ezen kívül még azt is jelzi, van egy plusz síkja vagy információ tartalma, ami tulajdonképpen egy újabb társadalomtudományokkal összefüggő kutatást is indíthatna, vagy eredményfeldolgozást, hogy az emberek sokkal érzékenyebbek az extrém környezeti történésekre, és hajlamosabbak reagálni rá, akár csak azzal is, hogy kitöltenek egy kérdőívet, tehát a tenni akarás. Igen, hát ha a kerttulajdonos ezt a fát kivágta, akkor azt láthatta, hogy szúbogárjáratok tarkítják. Tulajdonképpen azt kell tudni, hogy a fenyőfákban optimális viszonyok között rengeteg gyanta termelődik. Ez a gyanta védi őket a rovarkártevőkkel szemben, a szúbogarak, gombás, bakteriális fertőzésekkel szemben. Most, ha nincs elegendő nedvesség, víz, akkor a gyanta termelés is csökken, és ezáltal tehát nem csak szomjazik a fa, tehát az élettanilag szükséges vizet ugye nem kapja meg a vízmennyiséget, hanem ezen túlmenően a védekező készsége is csökken, és ez vezet ahhoz végső soron, hogy elpusztul, tehát ez a kettő együtt. Nyilván mi ezt nem kutattuk ebben a felmérésben, ezt a szakembereknek, illetve szakirodalomból tudjuk, hogy ez így történik. Igazából, amit mi végeztünk, kiszámoltuk ebből, hogy mely régióra milyen arányú, milyen intenzitású pusztulás volt jellemző a kerti fákat tekintve, illetve közterületi fákat tekintve, és térképen ábrázoltuk ezeket. valamint a Humaromet időjárási adataival összehasonlítottuk régiónként, és a mintázat nagyon hasonló volt már szemre is, tehát ahol leginkább azok a régiók voltak a lucpusztulással érintve, amelyek aszályosabbak, magasabb nyári középhőmérsékletet mutattak. Ezt nyilván statisztikailag alátámasztottuk, tehát nem volt elég, hogy szemre ránéztünk. Ez már a bizonyítékának tekinthető, hogy ez triggereli tulajdonképpen az összes többi folyamatot is, ami a pusztuláshoz vezet, illetve a közgazdasági és regionális tudományi kutatóközpont, azt hiszem most változott a nevük, de talán jól emlékszem. Munkatársai készítettek egy modellt, szintén a Hungaromet időjárási adataira támaszkodva, amely 2100-ra jelez előre klímaváltozási modelleket készítettek ebből, és az ő térképükkel is meglepő egyezést, drámai egyezést mutatott a mi eredményünk, tehát azokban a régiókban, ahol 70%-ot is meghaladta a lucpusztulás, elért a 80%-ot is, ott a kollégáknak a modellje az éves középhőmérsékletet 15 Celsius fokra becsülte már 2100-ra. Tehát tulajdonképpen egymás eredményeit validáltuk, hogy ezáltal bebizonyosodott, hogy nem azt mértük, hogy minél több fát ültettek, annál több pusztult el, hanem valódi érzékeny régiókat mutattunk ki ezzel.
0: Melyek ezek a régiók, amik a leginkább ér?
2: Tehát az ország középső tengelyén van egy ív, ahol egy ilyen kócpont, illetve a Dél-Alföldet azt nyilván eddig is tudott volt, meg tapasztaljuk most is jelen pillanatban, hogy csapadékhiányos a talaj. Sajnos lehet drasztikusan fogalmazni. Igazából, ami közvetlenül érintett volt, nyilván az erdészeti ágazat. Ott a szakemberek már azt mondják, hogy lefutott a lucpusztulás, tehát az erdőmérnökök, erdészeti szakemberek, kapcsolódó faipar, ipar ágak már áttervezték, tehát már nem számolnak ezzel. Ez a mezőgazdaság többi ágazatára is figyelmeztető jel, vagy az ő számukra is, hiszen tudjuk az adatokból, hogy a Hungaromet adataiból folyamatosan értesülhetünk, hogy egyre kevesebb a csapadék, ezek egyszerre zúdulnak le, a viharkárok nagyok, a téli enyhe időjárás a kártevőket nem pusztítja el, tehát ezek mind olyan jelek, hogy át kell gondolnunk a növénytermesztést is, illetve a mezőgazdasági terveket, de hát a szakemberek ezen már gondolkodnak és dolgoznak, az agrárszakemberek. Most ez a jelen kutatás ezt nem tartalmazta, itt konkrétan a luccal foglalkoztunk, mert ugye, mint tudjuk, az optimum a 6 Celsius fokos középhőmérséklet a lucnak. Most Magyarországon mi ezt meghaladtuk már kétszerese sajnos. Itt az elmúlt, ha jól emlékszem a számokra, akkor már 12 fok felett vagyunk. Tehát azt kell tudni, hogy 1901-től regisztrálják Magyarországon az időjárási adatokat, és az elmúlt 123 évben, tehát a 2023-ig veszem, másfél fokot nőtt az évi középhőmérséklet Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy átlagosan, ez azt jelenti, hogy egyes régióban akár 1,9 fokkal volt több az évi átlagos középhőmérséklet. Valamint 2025 még ennél is melegebb év volt, tehát ha ezt hozzáveszem, akkor bőven meghaladtuk a 12 fokot. Ez más növényeket is érinteni fog, erről most valóban nem tudok konkrétan beszámolni, de például a keleti tuja, mint szintén egy kerti növény, csak hogy ennél maradjak, az is túl van már egy ilyen pusztulási hullámon.
1: Liszt Szabó Zsuzsának, a Hunren Atommagkutató Intézet növénytani tanszékének tudományos főmunkatársának köszönjük szépen a beszélgetést!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
1: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
4: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Lezártak egy fontos debreceni aluljárót. Négy új kondiparkkal bővül Debrecen. Oxfordi kutató beszél városunkban az emberi tudás jövőjéről. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Műszaki okok miatt lezárták Debrecenben a Vígkedvű Mihály utcát és a Schumann utcát összekötő aluljárót. A korlátozás a gépjárművekre és a gyalogosokra is vonatkozik, vagyis ezen a szakaszon egyelőre sem autóval, sem gyalog nem lehet áthaladni. Az aluljáró a karbantartási munkák elvégzéséig, valamint a szükséges műszaki megoldások kivitelezéséig zárva marad. Arról egyelőre nem derült ki részlet, pontosan meddig tart a lezárás, ezért a közlekedőknek érdemes előre tervezniük és elkerülniük ezt az útszakaszt. Négy új kondipark készült el Debrecenben, több városrészt is érintve. Új sporteszközöket telepítettek a Pandúr utca és a Bihari utca sarkán lévő játszótéren, a Somjai parkban, a Derék utca 96 mögötti tömbelsőben, valamint a Tusnád utcai játszótéren is. Paplászló polgármester közölte, hogy a fejlesztésekkel a szabadtéri sportolási lehetőségeket bővítik a városban. A darabos tömbelső sportpályája is új eszközöket kapott, oda egy foci kaput és egy kosárlabda palánkot helyeztek ki. A városban emellett folyamatosan zajlanak a játszótér fejlesztések is, így több helyen válhatnak korszerűbbé a családok és a sportolni vágyók által használt közösségi terek. Oxfordi viselkedés tudós tart előadás Debrecenben május 13-án. Dávid Barrett Tamás, az Oxfordi Egyetem magyar származású viselkedés kutatója a Csokonai Fórumban beszél majd az emberi tudás jövőjéről. Az előadás középpontjában azzal, hogyan gondolkodunk, hogyan tanulunk, hogyan alkalmazkodik az emberi faj, és milyen kapcsolatot alakíthatunk ki a mesterséges intelligenciával. A kutató szerint ma már nem csak az a kérdés, mire lesz képes az AI, hanem az is, hogy mi mit kezdünk azzal a világgal, amelyet vele együtt hozunk létre. Kitüntette az országos mentőszolgálat azt a két debreceni villamos vezetőt, akik egy rosszul lett utas életét mentették meg. Május 4-én egy 50 év körüli férfi minden előzetes jel nélkül összeesett és elvesztette eszméletét egy villamoson. Az utasok azonnal szóltak a járművezetőnek, aki gyorsan felismerte, hogy nagy a baj. A férfi már nem lélegzett. A 21 éves villamos vezető megkezdte az újraélesztést, majd egyik kollégája is segített neki. Bara János és Kosta Péter a mentők megérkezéséig folytatták az életmentő mellkasi nyomásokat. A gyors reagálásnak és az időben megkezdett beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni az utas életét. Elkezdte munkáját az új rektori vezetés a Debreceni Egyetemen. Az április végi átadás átvétel után május első munkanapján már a következő hetek és hónapok feladatairól egyeztettek. Bács Zoltán rektor ideiglenes, június 30-áig szóló megbízásokat adott át az elnököknek és rektor helyetteseknek. Az oktatási terület vezetésére Fenyves Veronika, a tudományos területre Kun Ferenc kapott megbízást. Általános rektor helyettesként Pál Dénes, nemzetközi rektor helyettesként Jenei Attila, az ágazati fejlesztésekért felelős rektor helyettesként pedig Harsányi Endre dolgozik tovább. Az új kancellár Borné Lampert Andrea lett, feladata főként a gazdálkodási és üzemeltetési területek irányítása lesz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Még tart a pollen szezon, késő tavaszi csúcs időszak a városunkban is, ugyanakkor jó hír, hogy időjárási front nem lesz felettünk, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a Szív is Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
7: 3, 2, 1, go! Egy óra után járunk 4 perccel, hello mindenkinek, ez a 93.5 Sunshine FM, benne pedig ma is a Civ is Aktuál, május 10-én, amikor egyébként a mentők napját is ünnepeljük Magyarországon. Ebben az órában is hozom a kiváló zenéket és a rengeteg helyi érdekességet.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
6: Ez a Civ is Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltatója.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, és ma is pörög tovább, így május 10-én a Civis Aktuál. Az élő pásztorhagyományokat ismerették meg a látogatók Hortobágyon a Szent György napi kihajtás ünnepen. Európában Magyarországon él a legtöbb őshonos háziállatfajta. Megőrzésükben kiemelt szerepet játszanak a pusztában dolgozó pásztorok. Erre a munkára szeretné felhívni a figyelmet az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete is. Ezért a 2026-os évet a legelők, valamint a pásztorok nemzetközi évének nyilvánították. A témában beszélgettek korábban Károlyi Gáborral a Debreceni Televízióban, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának területkezelési osztályvezetőjével.
2: Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának van Hortobágyi Racka állománya, van Magyar Szürkemarha állománya, illetve Magyar Házibivaj állománya is. Ebből Hortobágyon a Hortobágyi Racka fekete és fehér színváltozat található meg. Egy, úgy lehet mondani, hogy 500-as anyaállománya dolgozik az igazgatóság, körülbelül 250 fehér anyajuhval és 250 fekete anyajuhval dolgozunk, illetve 37 darab tenyészkos tartozik még itt az állományhoz, valamint hozzá kell számolni a szaporulatot, ami ebbe az évbe 500 feletti bárány létszámot jelent, és még hozzá kell tenni, hogy a tavalyi évből megtartott tenyészállatoknak szánt egyedekkel jutott durván olyan, most jelenleg 1000 fölötti létszáma rendelkezik az igazgatóság ezekből az állatokból. Ugye alapvetően az igazgatóságon kívül természetvédelmi kezelés részeként tartja ezeket az állatokat, és a szürkemarha esetében az a terület, amit ők rendben tartanak, ezt a 100-as nagyságrendet tudja fenntartani, ezért ekkora létszám az igazgatóságnál. Magyar házi bivajból ugyan 160 darabbal rendelkezünk, ők egy vizes élő helyet tartanak karba, és az is ez a 160 darab, amit a terület el tud tartani. A magyar őshonos fajták azon kívül, hogy a magyar embereknek egy különleges helyet foglalja el a szívükben, hozzátartoznak a pusztai látképhez, a pusztai élethez. Gondoljunk bele, hogy szürkemarha nélkül nem lenne Hortobágyi táj se, illetve rackanyáj nélkül nem lenne igazi a Hortobágyi puszta. De ezeken felül olyan genetikai állománnyal rendelkeznek ezek az állatok, amelyek nagyon jól bírják a szélsőséges időjárási körülményeket, nagyon jól tudnak alkalmazkodni akár a gyengébb legelőhöz is. Tehát ezért mindenféleképpen meg kell őrizni és fenn kell tartani ezeket az állományokat. Nem lehet tudni, mikor kell visszanyúlni ezekhez a fajtákhoz, a új modern fajták kialakítása során. Természetesen az emberi felügyelet, tehát mindenféleképpen meghálálják. A rackajú esetében, hogyha gondolunk itt a nyírásnak a fontosságára, illetve hogy ne a pusztai legeltetés, mint olyan, tehát a puszta fenntartása érdekében mindenféleképpen emberi beavatkozásra úgymondva szükség van. A fajta megőrzés tekintetében egyik probléma talán azt lehetne kiemelni, hogy ugye 2004 óta egy védett őshonos fajtáról van szó, és most azt lehet mondani, hogy nőtt az állománya az elmúlt időszakban a rackajúnak, de még mindig kevés létszámmal ahhoz képest, amennyit az országban lehetne tartani ezekből az állatokból. Tehát mindenféleképpen a genetikai beszűkülés az, amire nagyon figyelni kell. Illetve problémát okozhat az, hogy ugye itt nem egy hústípusú ivról van szó, tehát sokkal kevesebb húst tud előállítani megfelelő idő alatt, tehát alul marad a modern, illetve a nyugat-európai fajtákhoz képest, és így az értékesítés sokszor nehézséget okozhat. Ugye ezek a ruhanemők, ezek az anyagok kimentek a divatból, nem nagyon hordják, nem is nagyon készítik már őket, és emiatt a gyapjú, mint olyan, értékesítése ugyancsak problémát okoz. Uh-huh. Sőt, azt lehet mondani, hogy elég rosszul áll a gyapjú értékesítés. Nem csak a racka esetében sajnos azt el kell mondani, hanem most már a merinói, tehát a finom gyapjas típusú juhoknak a gyapjú értékesítése is elég nehézkes, illetve nagyon olcsón vásárolják fel a gyapjút. Műszálas ruháknak az előállítása meg használata miatt. Lesz egy az igazgatóság főszervezésébe a 8. Magyar Gyapjú Fesztivál, aminek a fő célja a gyapjúnak a népszerűsítése. Különböző a gyapjú körüli mozgolódó különböző programok lesznek a rendezvényen, illetve ez kiegészül egy terelési bemutatóval, ahol a nem őshonos, de a Hortobágyon, illetve a térségben használatos, úgynevezett sinka juhászkutyának a bemutatása fog alapvetően megtörténni. Lesz junyírás bemutató, gyapjú felhasználással kapcsolatban különböző tájékoztatók, meg lehet nézni, hogyan készül a nemez, jurta is lesz felállítva, tehát minden, ami a gyapjúval összefügg, azt próbáljuk a jövőjét folyamán bemutatni. Ez egy egész napos program, 10 órától délután 4 óráig. Családoknak javasoljuk kirakodóvásárral, különböző kovács bemutatóval, múzeum látogatási lehetőséggel, gyermekjátszótérrel, tehát tényleg családoknak javasolta. Azt tudni kell az őshonos fajtáink esetében, hogy nem csak a rackajunál, hanem a bivajnál is, illetve a szürke marhánál is sokkal gyengébb a hús fejlődés, nevezzük annak, mint a már hangoztatott modern fajtáknál, tehát sokkal csontosabbak, úgy lehet ezt megfogalmazni, így a felvásárló igényeket nem feltétlenül elégíti ki, ezért sokszor nehézkes az értékesítés. Bivajnál probléma még az is, hogy nem ismerik az emberek, tehát itt mindenféleképpen egy megismertetés nagyon jó lenne, amúgy nagyon ízletes, kicsit szürke marha ellen beszélek, tehát szürke marhájától is szaftosabb a húsa a bivajnak. Az képest, hogy egy fekete, szokták mondani, csúnya állatról van szó, a húsa az kiváló. Tehát igazából, mondtam, probléma itt a gyengébb húskihozatal, tehát sokkal csontosabb, ezért nem szívesen vásárolják. Nagyon szűk az a felvásárló réteg, aki megvásárolja ezeket az állatokat, pedig kiváló húsról van szó. Mind a racka, mind a magyar házi bivaj, mind a magyar szürke marha esetében nagyon kiváló minőségű húsról van szó. Kevésbé fagyús vagy zsírosak, mint a egyéb fajtáknak, illetve tartás technológiából fakadóan, azért csak egy külterjes tartásba tartott állatokról van szó, ez is még különlegessé teszi, tehát ha úgy vesztük, a egy évnek a felét legelén töltik az állatok, és nem bezárva, nem ablaktakarmánnyal ellátva, egyéb kiegészítőkkel felhízlalva, hanem ténylegesen amit legelni tudnak. Piac is úgymond megjelenik, vagy felvásárló réteg is megjelenik, ez lehetne szélesebb természetesen, illetve nem csak magáról a tőkehússal kell itt beszélni, hanem ezekből a húsokból előállított egyéb termékek, amik ugyancsak nagyon jó minőségűek, és ezekből a prémium termékeket lehet ezekből előállítani. Amíg azt, hogy tegyem már hozzá, hogy a modern fajtákról beszélünk, hogy se a hús, feltétlenül a hús minőség, hanem sokszor a tartás technológia az, ami nem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy egy zárt telepről származó állatnak a húsát vásárolja meg valaki, vagy egy olyan állatnak a húsát, amelyik fél életét a szabadba töltötte.
1: Károlyi Gábornak, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának, területkezelési osztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Szeretnél egy kis ragyogást és mélységet a keddi szürkeségbe? Május 12-én a Kölcsei Központban Mozart és Schönberg randevúznak a Kodály Filharmonikusokkal. Kállai Ernő hegedű játékától garantáltan eláll a szavad, Kollár Imre pedig úgy vezényli a bandát, hogy még a székedből is elszállsz a megdicsőült éj dallamaival. Ha végre valami igazán komolyra vágysz, ami nem a rezsiszámlád, ott a helyed. Ha a partnograszt egyszer belecsap a húrokba, ott kőkövön nem marad. Ez nem csak egy koncert lesz május 14-én 19 órától, hanem egy igazi mezítlábas örömünnep a víztoronykertben, ahol az autentikus cigányzene úgy keveredik a modern ritmusokkal, hogy még a víztorony is táncra perdül. Pattanj fel erre a fehér lóra májusban, és hagyd, hogy az év legfelszabadítóbb bálja magával ragadjon. Itt garantáltan nem lesz olyan, aki ne akarná az asztalon ropni. Képzeld el, Debrecen belvárosa 4 napra egyetlen óriási galériává változik. Május 14-e és 17-e között jön a 3. Debreceni Art Week, ahol a kiállító termektől az alternatív terekig minden a kortárs művészetről szól. Kezdésnek nézve az új Városháza galériába, ahol Burai István születésének 75. évfordulóján válogatnak a mester lenyűgöző hagyatékából. Ha unod már a falon a tapétát, gyere és tankolj fel egy kis vizuális élménnyel, mert ezen a hétvégén a művészet nem kér elnézést, csak beköltözik a városba. Azt hitted, értesz a nőkhöz? Felejtsd el! Csányi Sándor május 16-án a Kölcsei Központban 8 különböző karakter bőrébe bújva bizonyítja be, hogy a szülőszobától a Van elég cipőm szállóigéig mindenhol el tudunk vérezni. 80 perc tömény igazság az együttélés nehézségeiről. Válaszokat ugyan nem kapsz, de legalább rájössz, hogy nem csak nálatok repkednek a tányérok, ha őszintén válaszolsz a fogytam-e kérdésre.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: A tudatos táplálkozás ma már nem csak egy divatos kifejezés, hanem sokak számára a mindennapi egészség záloga, különösen akkor, ha olyan diagnózisokkal kerülünk szembe, mint az inzulinrezisztencia vagy a cukorbetegség. Sokan ilyenkor azonnal a teljes megvonásra és a szigorú tiltó listákra gondolnak, pedig a megoldás sokkal inkább az egyensúlyban és a megfelelő alapanyagok kiválasztásában rejlik. De vajon tényleg le kell mondanunk minden finomságról, ha inzulinbarát étrendre váltunk? Vagy létezik egy élvezhetőbb középút is? Erről beszélgetett Balogh Béla és Gere Marian vendégével, dr. Újhelyi Nelly gasztrobloggerrel, az egészséges nemzet nagykövetével, aki segít eloszlatni a tévhiteket a diéták körül, és megmutatja, hogyan válhat a konyha a gyógyulásunk helyszínévé a tiltások helyett.
2: Azt kell látni, hogy alapvetően inzulinrezisztencia ellenőrzési állapot, és nem is megyek tényleg jobban bele, hogy milyen különböző stádiumai vannak, de igazából arról szól, hogy a vérből az inzulin juttatja be a glükózt, vagyis a cukrot a sejtekbe. És hogyha van egy inzulinrezisztenciánk, akkor már a sejteink ugye nem reagálnak olyan jól az inzulinre, ezért fokozott inzulintermelés lép életbe. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon gyakran azzal függ össze, hogy folyamatos inzulin választ igényel a szervezetünk, mert folyamatosan eszünk reggeltől estig. Főétkezések között is bármikor, amikor unatkozunk, vagy csak éppen megkívánunk valamit, akkor elérhető számunkra az élelmiszer, és ezáltal a szervezetünk folyamatosan termeli.
3: Igen, most szabadna felejtsük, ugye én pont abból jött a téma, hogy említettem már itt adásban, hogy már most hetek óta így mérem egy ilyen cukorszint mérővel, ami fel van téve így a karomra, és folyamatosan tudja mérni a vércukorszintet, és hogy nem is gondoljuk, és közben írom ugye a kalóriákat is, meg mindent ebben az applikációban, és írom azt, hogy milyen testmozgás, meg mennyi, milyen cukrot, milyen táplálékot vittem-e, és hát hihetetlen adott esetben mennyiszer eszünk, és mennyiszer ettünk korábban, és hogy mennyi táplálékot viszünk be, és mennyire sok szénhidrátot, ami ugye nem biztos, hogy túl jó, mert talán az számít a legjobban, ugye, az inzulin rezisztencia kapcsán.
2: Igen, és pont erre akartam kiukadni én is, hogy az első és legfontosabb probléma a táplálkozásunkkal az inzulin kapcsán, hogy folyamatosan eszünk. Tehát mindenképpen, ahogy mondod, tiltólisták meg megvonásokban kell gondolkozni, de ez alapvetően lehet így negatívként megélni, de valójában arra van kitalálva a szervezetünk, hogy időnként meg tudja emészteni az élelmiszert, de időnként pedig ne egyen. Tehát, hogy az első az a legfontosabb, hogy egy kicsit vizsgáljuk felül, és nagyon szimpatikus, hogy mondod ezt az állandó glükózmonitort, mert pont ez egy olyan új technológia, ami most elérhető 20-30 ezer forintért beszerezhető, és nagyon tanulságos két hét időszak lehet, amíg ezt valaki vizsgálja, rajtam is volt nem olyan régen, és alapvetően ugye minden embernek egyedi a szervezet, és egyedi válaszokat vár ki, de az jól látható, hogy ahogy mondtad, a szénhidrátok nagyon meg tudják emelni ezt az inzulin választ, tehát az sem mindegy, hogy hogyan isszük be az ételeket, például tipikus magyar reggeli, valamilyen szénhidrátdús péksütemény, hozzá még valamilyen cukros teljes kávé, és akkor még a péksüteményre kerül egy kis lekvár vagy mész, tehát tipikusan olyan élelmiszer, ami hirtelen hatalmas nagy buma szervezet felszívódni hosszú távon, hanem hirtelen vált ki válasz.
4: Ne haragudj, hogy a szabadba vágok, ha valaki hajlamos az inzulin rezisztenciára, vagy már igazából figyelnie kell erre, akkor hogyan nézzen ki egy jól összeállított tányér? Tehát mi legyen rajta, hogy ne dobja meg hirtelen a vércukrát?
2: Kezdjük mondjuk a reggelinél, tehát sokkal praktikusabb, hogyha valamilyen fehérje található, tehát mondjuk tojás, ami a leginkább ajánlott, illetve zöldségek, olyanok, amelyekben szintén van szénhidrát, de mégsem ez a gyorsan felszívódó is.
3: Igen, sokszor csapda egyébként a fehérje, én rájöttem mostanában, hogy ha eszed a fehérjét, azért abban nagyon sokban van zsír, tehát például sajtokban, még a túróban, tehát hogy van zsír, és néha akkor a zsír kezd el túl menni azon a határértéken, amit mondjuk szerettél volna, legalábbis nap végére. Tehát azt is nagyon kell figyelni, ugye?
2: Igen, tehát ezek a tudatos szempontok szerintem azért izgalmasak, mert beszéljük meg korlátként és lemondásként, de valójában ez egy új szempont az étkezésünkbe, amire eddig nem figyeltünk. Tehát eddig a társadalom nagy többsége úgy étkezett, hogy amit megkívánt, ami elérhető volt, amit a családban ismert, amit megszeretett, azt fogyasztotta. És most ez egy új szempont, hogy nézzük már meg, hogy ez mit tesz a szervezetünkkel, hogy valóban erre van-e szükségünk, hogy valóban egészségesek tudunk-e lenni hosszú távon, és pontosan ezek a elemek, amelyeket figyelni kell, és például a legfontosabb tanács az alapvetően a rostoknak a fogyasztása, tehát sokkal több rostra van szükségünk, mint amennyit egy átlag ember elfogyaszt, úgyhogy ez minden étkezésben.
3: És ezeket milyen formában, mivel tudjuk bevinni a leghatékonyabban?
2: Leghatékonyabban még mindig a nyers zöldségekkel, tehát tudom, hogy ez nem a kedvenc válasz a hallgatóknak.
3: De, hogy... amúgy én szeretem, csak nehezen lakok jól vele.
2: Hát igen, pont ez az, hogy ebből többet lehet fogyasztani, és ugye hosszabb távon fejti ki a hatását, de jók lehetnek a lassabban felszívózó szénhidrátok, hogyha már szénhidrátról van szó, tehát azok a zab, vagy barna rizs, kinoa, hajdina, ilyesmi köretek, mondjuk, ha már egy ebédnél tartunk, és az olajos magvak is egészségesek tudnak lenni ilyen szempontból, mert egészséges zsírokat tartalmaznak, illetve ugye az avokádót nagyon sokszor említjük, és ti is említettétek.
3: Igen, csak a magvakkal egyébként megint az a probléma, nem, hogy például azt hiszi az ember, hogy a múltkor vettem ilyen vegyes összeállítású, mint a diákcsemege, valami hasonló, hogy volt benne áfonya, van benne mogyoró, mit tudom én, dió, stb. És akkor így gondoltam, hogy hát ez nagyon finom, meg biztos egészséges is, de hát ugye megettem vagy két marékkal, na hát utána azt azért beírtam, hogy lemért adagot, hát azért az azért odavág.
2: Kalória. De kis mennyiségben jó, hogyha a táplálkozásunk
3: része. Igen, ilyen nasi helyett amúgy jó, csak nem a régszámra együk, csak kicsipegetve.
2: Igen, tehát hogy alapvetően a keretrendszer, amiben érdemes gondolkozni, az a mediterrán étrend, ezt így a legegyszerűbb megfogalmazni, amelyben sok zöldség található, jó minőségű fehérjék, jó minőségű zsírok, és nem egy ilyen folyamatos cukros szénhidráttal teli étkezés, úgyhogy ebben érdemes gondolkodni. És van még egy érdekes szempont, ami az időszakos bőjtel függ össze, és az most egy újabb topik, amit szerintem sokan ismernek, próbáltak is, hogy egyre több kutatás van, ami azt számasztja le, hogy pont az inzulin érzékenységet tudja növelni, hogyha időszakos bőjtelésben.
3: Na látod, ezt akartam mondani, hogy ebben futottam bele én is, hogy ezt közel egy éve ezt az időszakos bőjtöt azért csinálom. Nem nagyon megy le úgy a kiló, viszont most rájöttem, hogy sokkal jobb az ember cukra, hogyha reggel tényleg eszik valamit, egy-két falatot, és jobban beáll az ember cukra, és később sem ugrik ki annyira.
2: Minden szervezet másképp működik, tehát ezért nincsenek univerzális tanácsok, viszont ezek a kutatások azt mutatják, hogy az inzulin érzékenységét tudja növelni, hogyha a szervezetünk ide nincs folyamatosan leterhelve az inzulin válasszal, és a hasnyálmirigyünk nem fárad ki. Úgyhogy igazából itt én mindenkinek azt javaslom, hogy ezen a területen azért érdemes utána járni, és akár vizsgálatokra elmenni, mert az inzulin rezisztenciát nagyon gyakran úgy emlegetjük, mint a cukorbetegségnek az előszobája. Olyan állapot, amit életmódváltással vissza lehet fordítani. A cukorbetegséget, a kettes típusút nagyon gyakran már csak gyógyszeres kezeléssel lehet kezelni, és együtt kell vele élni. Tehát az inzulin rezisztenciának a felismerése az egy kritikus terület, mert ez egy állapotváltozás, amelyből még van visszaút. Összetett vizsgálatokat kell hozzá végezni, de megéri erre figyelni, és hosszú távban longevity szemlélettel gondolkodni az egészségünkről.
1: Látható tehát, hogy a diagnózis után sem áll meg az élet a konyhában, sőt, dr. Újhelyi Nelli tanácsait követve akár izgalmasabb és színesebb is lehet az étkezésünk, mint korábban.
0: A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Magyar Péter első beszédében lezsártnak nevezte az Orbán-Gyurcsány korszakot. Gulyás gratulált magyarnak, de keményen bírálta első beszédét. Elfogyhat a kedvezményes dízelkeret több benzinkútnál. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében szembenézést, igazságtételt és megbékélést ígért. Az új kormányfő az országgyűlés alakulőülésén azt mondta, nem uralkodni, hanem szolgálni akarja az országot. Szerinte a választók nem csak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra adtak fel hatalmazást. Magyar Péter úgy fogalmazott, véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, amely szerinte politikailag, emberileg és erkölcsileg is megbukott. Beszédében súlyos örökségről beszélt, szegénységről, alacsony nyugdíjakról, kivéreztetett egészségügyről, elérhetetlen lakhatásról és korrupcióról. Azt mondta, az ország megújulásra képes, de ehhez előbe szembe kell nézni az elmúlt évek következményeivel. Súlyog Tamás köztársasági elnököt pedig lemondásra szólította fel. Gulyás Gergely gratulált Magyar Péternek a miniszterelnöki választáshoz, de éresen bírálta első kormányfői beszédét. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, komoly kétséget ébresztett benne, hogy Magyar Péter agresszíven és támadóan üzent Súlyog Tamás köztársasági elnöknek. Gulyás szerint nem méltó egy miniszterelnökhöz, ha ilyen hangnemben beszél az államfőről, és a jogállam védelmét nem lehet közjogi vezetők megtámadásával megvalósítani. A politikus azt is írta, a Fidesz támogatni fogja a szegénység csökkentését célzó javaslatot, de szerinte Magyar Péter nem beszélt érdemben a kampány ígéreti teljesítéséről. Gulyás hozzátette, az előremutató kormányzati javaslatokat támogatni fogják. Több kisebb magyar benzinkút nehéz helyzetbe kerülhet, miután a MOL jelezte, egyes töltőállomások már felhasználták a számukra biztosított stratégiai dízelkeretet. A cég közölte, hogy a további igényeket saját termelésből tudja kiszolgálni, de olyan védett áron, amely a kutaknak gyakorlatilag nem hagy hasznot. A gondot az okozza, hogy a töltőállomásoknak törvény alapján továbbra is kötelező kedvezményes áru üzemanyagot adniuk a jogosultaknak. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint ez láncreakciót indíthat el, ha több kúton elfogy a keret, az autósok más töltő állomásokra mennek, amelyek később szintén túlterhelődhetnek. A védett árak fenntartása így egyre nehezebbnek tűnik. Több ország is készül arra, hogy kimenekítse állampolgárait arról az óceánjáróról, amelyen Hanta vírus fertőzés tört ki. A Hondius nevű hajón május elején 3 utas halt meg a vírus miatt. Az óceánjáró várhatóan vasárnap érkezik a spanyol Tenerife közelébe, ahol megkezdődhet az utasok kimentése. Az eset sokakban aggodalmat keltett, de az egészségügyi hatóságok szerint továbbra is alacsony a vírus továbbterjedésének kockázata. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója azt írta, hogy ez nem egy új COVID-helyzet. A hantavírus közegészségügyi kockázata jelenleg alacsony. Az óceán járók ugyanakkor a fertőzések szempontjából eleve kockázatos helyszínek lehetnek, mert zárt közösségben sok ember tartózkodik együtt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Hétfőn térségünkben a napsütés gyakran zavarják, majd gomoly felhők és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására is. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél. Hajnalra 8-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 3 perccel csapjunk bele a mai Sunlight-ba, 4 órán keresztül társat leszek az éteren át. A jó zenék mellett hozom a legtöbb infókat, de előtte megkezdem az órát Szigelával és a Riptide-dal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon, május 10-én az árminok és a pálmák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Érdekességek is vannak ezen a napon, mint például 139 éve a mentők napját is tartjuk Magyarországon. Sőt, mi több, madarak és fák napja is van, 124 éve. 183 éve először mutatták be az Egressy Béni által megzenésített szózatot. Végezetül pedig 66 éve megszületett Bono, a U2 zenekar frontembere. 21 fok van térségünkben jelenleg, kellemes májusi idővel.

Búcsúzik a hét, nem lesz front felettünk, úgyhogy ha teheted, menj ki a szabadba, szívj egy kis friss levegőt magadba, és a D-vitamint se felejtsd el. De nagyon fontos az is, hogyha bármit látsz az úton, feltétlenül az meg velem 0620 316 3000. Dua Lipával és a Love Again-nel megyünk tovább a Sunshine-on, hamarosan pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéjéteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Follow the Flow után a Sunshine FM-en nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán járdafelújítási munkákat végeznek az Izabella utcán, a Csősz-Szegi utca közötti részen, a Kecskeméti úton pedig a kerékpárút felújítása zajlik a Nyírség utcától a Venyige utcáig. Mindemellett az Árpád utca 45-47 szem között megsüllyedt közműfedél van bójával jelölve, légy figyelmes, hogyha arra közlekedsz. Ugyanakkor zajlik a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion, Vasvári Pál Hímes Kótai út kereszteződésében. Forgalomkorlátozás is került bevezetésre, a Vasvári Pál utcáról jobbra a Stadion utcára tilos a behajtás. Viszont Debrecen területén is rengeteg útfelújítási munkavégzés zajlik, ami sebességcsökkentéssel, forgalomkorlátozással és útszűkülettel jár. Érinti ez a Halastó utcát, Fekete István utcát, Kurta utcát, a Szeméttelepi bekötő utat, a Kis József utcát, a Messena utcát. Jó, hogyha indulás előtt tájékozódsz az utak helyzetéről, ahogyan az M3-as autópálya állapotáról is, hiszen Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Máté-Szalka csomópont lehajtóágát felújítási munkák miatt lezárták. Segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, akkor oszd meg velem 0620 316 3000. Disco Lines-szal és a No Broke Boys-szal megyünk tovább a Sunshine-on.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Ari. Rám-pám-pám. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Ne feledkezz meg arról, hogy Sunshine Autó vadászatunk még mindig tart. Légy szemfüles és keresd a Valent Autó Sunshine Autóját, hiszen bárhol felbukkanhat a térség útjain. Ha pedig megtaláltad, ne habozz, lőj egy fotót, majd olvasd be az autón található QR kódot és tölts fel a képet. Majd várd, hogy a szerencse mellé szegődjön. Vidd el egy teljes hétvégére a Sunshine Autót egyenesen a Hotel Aurum hajdúszoboszlóba, egy kényeztető wellness hétvégére. Sok szerencsét mindenkinek! Most ettől az órától már búcsúzom Sziával és az Unstoppable-lel, utána egy pici PH érték, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a kövi órában is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Hatósági vizsgálat indult az Ecopro Debrecen üzeminél történt eset miatt. Helikopterrel és drónnal figyelik a rendőrök az utakat. Nyári tábort hirdet középiskolásoknak a Debreceni Egyetem Informatikai Kara. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kivizsgálás kért Debrecen önkormányzata az Ecopro Debrecen üzemében történt technológiai esemény miatt. A cég tájékoztatása alapján május 4-éről 5-ére virradóra az egyik gyártó épületben egy csőcsatlakozás elmozdult, emiatt több mint 20 kg félkés lítium nikkel kobalt alumínium oxidanyag került a berendezés közvetlen környezetébe. A technológiát azonnal leállították, majd megkezdték a kármentesítést ipari vákumporszívókkal és védőfelszerelésben. A vállalat szerint személysérülés nem történt, veszélyes anyag nem jutott ki az épületből a külső környezetbe. A kormányhivatal közölte, hogy a munkavédelmi hatóság már a helyszínen van, az iparbiztonsági és műszaki biztonsági ellenőrzések is elindulnak. Szabálytalanság esetén szankciókat alkalmazhatnak. Újabb roadpoll akciót tart a héten a rendőrség a magyarországi közutakon. Május 4-től 10-ig elsősorban a nehéz tehergépkocsik és az autóbuszok vezetőit ellenőrzik. A rendőrök kiemelten vizsgálják a vezetés és pihenőidő betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat, valamint a beutazás és a belföldi tartózkodás jogszerűségét. Az akció több európai országban egyszerre zajlik, célja a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonsági javítása. A rendőrök helikopterből és drónokkal és figyelik az utakat, szükség esetén pedig fentről jelzik a közúton dolgozó kollégáknak, hol kell intézkedni. Szabálytalanság esetén a teherautók és a személyszállító járművek vezetője is büntetésre számíthatnak. Nyári tábort hirdet középiskolásoknak a Debreceni Egyetem Informatikai Kara. A programra a 9. és 12. évfolyam közötti diákokat várják, akik átfogó képet kaphatnak a modern informatika izgalmas területeiről. A táborban szó lesz többek között a blokklánc technológiáról, a mesterséges intelligenciáról, az algoritmusokról, valamint a szenzorok és aktuátorok működéséről. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül mélyíthetik el tudásukat, miközben fejleszthetik kreatív és probléma megoldó gondolkodásukat. A kar célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az egyetemi informatikai képzés és a szakma iránt. A tábort június 22-e és 26-a között rendezik meg, jelentkezni május 20-áig lehet. Lassul a lakáspiac Magyarországon, országosan már átlagosan 95 nap kell egy ingatlan eladásához, miközben egy éve még 84 nap is elég volt. Budapesten még látványosabb a változás, ott a korábbi másfél hónap helyett már nagyjából 2,5 hónapig tart az értékesítés. A vevők óvatosabbak, a kínálat viszont nőtt, több mint 140 ezer eladó ingatlan van a piacon. Június 9-én Debrecenben rendezik meg a Portfólió Debrecen Economic Fórumot, ahol a magyar gazdaság és a keleti országrész kilátásai kerülnek a középpontba. A konferencia régió vállalkozásainak, KKV-inak és nagyvállalatainak kínál találkozási lehetőséget. A programban szó lesz Debrecen fejlődéséről, a cégek finanszírozási lehetőségeiről, a munkaerőpiaci kihívásokról és az autóipari beágyazottságról is. Emellett globális témák is napirendre kerülnek, például az energiapiaci biztonság, a mesterséges intelligencia szerepe és a nemzetközi gazdasági kockázatok.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a következő napokban a napsütés gyakran zavarják, majd gomoly felhők jó, ha nálunk lesz az esernyő. Hétfő hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve a Sunlight második órájába kezdünk bele. Ebben az órában horoszkópozunk, sőt mi több, foglalkozunk majd az egészségünkkel is, de előtte megkezdem az órát Álokkal és az All By Myself-vel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Hát nem nagyon jó fejek vagytok, imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Hello.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Madonna után a Sunshine FM-en elérkezett a pillanat, hogy Kata megoszta velünk, mit jósoltak már a május 10-ére a csillagok. Én nem húzom tovább az időt, átadom neki a szót.
2: A kos számára ma egy kicsit nehézkes a kommunikáció, különösen a munkatársaival találja meg nehezen a közös hangot, ez pedig megnehezítheti a közös munkát, jobban jár, ha ma csak egyedül dolgozik. A bika is nehezen koncentrál ma a feladataira a munkahelyén, jól esik csak pletykálni és egy kicsit elterelni a szót a kötelező dolgokról. Nincs is ezzel semmi baj, csak ne vigye túlzásba. Az ikrek lehet, hogy ma még önmagát is meglepi saját reakcióival, a dolgokhoz való hozzáállásával. Változó világban élünk, melyben ön is változik. Ha a rák szíve még nem foglalt, érdekes randevúra hívhatják. Ismerkedjen, legyen nyitott, ne zárja be a szívét. Az oroszlánt találékonysága segíti ma a munkájában, még akkor is, hogyha a feladataihoz általában nem kell nagy fantázia. Szaktudása és ismeretei nélkülözhetetlenek, és ha akarja, több pénzhez is juthat általuk. A szűz korábbi fáradozásainak gyümölcsét ma learadhatja. Munkája terén fordulóponthoz érkezett, számíthat felettesei elismerésére. A mérleg már kora reggel a munkájába temetkezik, döntések terén fogadja meg mások tanácsát és készüljön fel a közelgő tárgyalásokra. A Skorpió a párkapcsolatában kialakult feszült helyzet ellenére fókuszáljon a munkájára, nem szabad, hogy látszódjon érzelmi válsága. Párjával este tisztázhatja a dolgot. A nyilas ne is számítson rá, hogy gyermeke követni fogja bármiben is, hogyha ön is bátortalan. Határozza el, hogy a legteljesebb értékű életet fogja élni, és erre biztassa környezetét is. Ha a bak érdeklődni kezdett valamilyen téma iránt, ne álljon meg, járja körbe a dolgot is, nézzen utána annak, hogy van-e hozzákapcsolódó tanfolyam, vagy akár továbbképzési lehetőség. Ebből még profitálhat. A vízöntő idejében vesse bele magát a munkába, mert rengeteg feladata lesz ma, de ha összeszedett, mindennel végezni tud időben. A halak ne hagyja magát kihasználni. Az egyik munkatársa észrevette, hogy milyen szívesen segít a többieknek, így a saját feladatait könnyűszerrel az ön nyakába varja. Mondjon nyugodtan nemet.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont One Republic, I Ain't Worried. Ezzel megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Sunshine FM Osztra.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Beszéljünk most arról, miért fontos nyáron a napszemüveg használata. Nyáron nem csak a bőrünket, hanem a szemünket is védenünk kell az erős UV-sugárzástól. A túl sok napsütés irritációt, szemfáradtságot, sőt, hosszú távon komolyabb problémákat is okozhat. Ezért fontos, hogy jó minőségű, 100%-os UV-védelemmel ellátott napszemüveget viseljünk. Sokan azt hiszik, hogy minél sötétebb a lencse, annál jobb a védelem, pedig ez nem feltétlenül igaz. Vásárláskor mindig ellenőrizzük az UV-szűrést. Különösen figyeljünk a gyerekek szemére, mert érzékenyebbek a napsugárzásra. A vízparton, strandokon vagy vezetés közben még erősebb lehet a fény visszaverődése, ezért ilyenkor még fontosabb a megfelelő szemvédelem. A szakemberek szerint a déli órákban érdemes árnyékba húzódni, és napszemüveg mellett sapkát, valamint kalapot is viselni. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk szemünk egészségért a nyári hónapokban. Én a jó hangulatodért vagyok most felelős, úgyhogy Pinkel és a Rise Your Glass-szal megyünk tovább a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

A Sunlight fél idejéhez érkeztünk el, ami azt jelenti, még kereken 2 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában fogunk bulvárkodni, de meg fogjuk nézni azt is, mi a helyzet az utakon. Viszont arra kérlek, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. Most egy pici reklám, utána pedig Földi Betti és a legfrissebb hírek a terep. Várlak vissza!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Debrecen mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debreceniéket.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz. Közelebb egymáshoz.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége, nagy a forgalom a Vármegye területén, csúcsforgalom szerű. Az út- és látás viszonyokat mindig vegyék figyelembe, és ennek megfelelően válasszák a sebességet. A délutáni csúcsforgalomban elsősorban iskolák közelébe időnként torlódással kellett számolni az elmúlt egy órában, és lassú haladás főútvonalakon lakotelten belül. Viszont lakotelten kívül nagyon gyakran előfordulnak sebességkorlátozások, amivel számoljanak súlyt. Útépítési munkaterületek, amik a Vármegyék területén közlekedőket érinti. Megkezdődtek a Magyar Közút mérnökségei által a felújítások, a patkarendezések, a favágások, sőt, az útburkolati jeleknek a festését is végezték az elmúlt napokban, sőt, hétvégén is dolgoznak nagyon sok helyen. A munkaterületek mindenhol meg vannak jelölve, és kellő oldaltávolságot tartsanak, arra kérik a szakemberek a közlekedőket.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Megszüntette Szabó Bence gyanúsított ihogálását, a legfőbb ügyészség a hivatali visszaélés miatt indult ügyben. Lebontják a Szőri utcai javító intézet üres épületét, a helyén lakások épülhetnek. Tovább erősödött a Tiszapár támogatottsága a Medián friss felmérése alapján. Földi Betti vagyok, így már részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Megszüntette Szabó Bence gyanúsított ihogálását, a legfőbb ügyészség a hivatali visszaélés miatt indult ügyben. A Nemzeti Nyomozóiroda volt százados, korábban azzal állt a nyilvánosság elé, hogy a titkos szolgálatok megpróbálták bedönteni a Tiszapárt informatikai rendszerét. Szabó Bence azt írta, az ügyészség szerint a gyanúsítás idő előtti volt, és valószínűsíthető, hogy a célja nem irányult jogtalan előny szerzésére. Az eszközeinek ellenőrzése ugyanakkor továbbra is tart. Ügyvédje jelezte, hogy a nyomozás még folyamatban van, annak esetleges és megszüntetéséről nem a legfőbb ügyészség, hanem a fővárosi nyomozó főügyészség dönthet. Lebontják a Szőri utcai javító intézet üres épületét, a helyén lakások épülhetnek. Az ingatlant a Market East Management ZRT vásárolja meg, miután a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több mint 2,5 milliárd forintért elárverezte az épületet. A cég célja a hányatatott sorsú intézményi épületet teljes egészében elbontsák, és Óbuda lakó övezetébe új, a környékhez illeszkedő lakóteret hozzanak létre. A tulajdonjog csak most került a vállalathoz, a következő hónapokban a bontás előkészítése indulhat el. A területre meghívásos tervpályázatot írnak ki, a javítóintézet bezárását januárban jelentették be, miután korábban az intézmény volt igazgatóját letartóztatták. Tovább erősödött a Tiszapár támogatottsága a Medián friss felmérése alapján. A most vasárnap újraválasztásán a teljes szavazókorú népesség 61%-a szavazna a Tiszára, míg a Fidesz mellett 21% tartanak ki. A választani tudó biztos szavazók körében még nagyobb a különbség, 10-ből 7-en támogatnák az új kormánypártot. A kutatás alapján Magyar Pétert jóval többen tartják alkalmasnak a miniszterelnöki posztra, mint Orbán Viktort. A közhangulat is látványosan javult, a választók többsége már úgy látja, jó irányba mennek a dolgok az országban. Magyar Péter a felmérésre úgy reagált, nincsenek szavak. Újabb kampány időszakban tartott rendezvényénél merült fel a Nemzeti Kulturális Alap támogatása. Egy váci disznótoros fesztivál plakátján támogatóként szerepelt az NKA, a Dunakanyari Védegylet Alapítvány és a Megafon logója is. A rendezvény fővédnöke Rétvári Bence volt, a fő attrakcióként pedig Kis Grófó fellépését hirdették. A Dunakanyari Védegylet korábban több 10 milliós támogatást kapott miniszteri döntés alapján. Rétvári korábban azt közölték, hogy az NKA pénzből finanszírozott programok politikamentesek voltak. A most előkerült rendezvényen azonban Rétvári Bence a háborúról is beszélt, ami a Fidesz egyik fő kampány témája volt. Az NKA támogatási ügyei miatt már feljelentések is születtek. A nyári és szezon közeletével újra elindul a Retro Istria Express éjszakai vonat. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik. A keleti pálya udvarról indul az esti órákban, és másnap reggel érkezik Szlovéniába, majd tovább a szlovén és horvát tengerpart felé. A vonat több magyar városban is megáll, például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán, Zalaegerszegen. Budapestről közvetlen kocsikkal lehet eljutni Kóperbe, Opatiába és Rijekába, egyszeri átszállással pedig Pula és Trieste is elérhető. A felnőtt jegyek 20 eurótól indulnak, a gyerekek 5 euróért utazhatnak. A retro hangulatot 70-es, 80-as évekből származó vasúti kocsik adják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A következő napokban a napsütésé lesz a főszerep, bár esőre mindenképpen számítani kell. Térségünkben a maximumok 13-20 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Köszi Betty a híreket! 4 óra után 4 perccel csapjunk is bele a Sunlight 3. órájába. Ebben az órában bulvárkodunk, megnézzük majd mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz 0620 316 3000, az órát megkezdem Black Eyed Peas-szel és a Bebottal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Jó Level Empire nem elég. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Taylor Swift, akit nemrég a század egyik legnagyobb dalszerzőjeként neveztek meg, csalódás hullámot váltott ki a rajongói körében, éppen azzal az interjúval, amit elismerése kapcsán adott a lapnak. Olyan nevekkel említették egy lapon, mint Kendrick Lamar, Jay-Z, Bob Dylan, részletesen beszélt dalszerzői folyamatairól. Elmondta, hogy a karrierjét nagy részt az önéletrajzi ihletésű szövegek alapozták meg, ugyanakkor azt is megosztotta, mit tart furcsának a rajongók viselkedésében. Vannak emberek, akik detektívet játszanak, próbálják kideríteni a részleteket, kiről szól ez a dal, mit jelent ez, kicsit furcsának tartja, amikor az emberek úgy viselkednek, mintha ez valamiféle apasági teszt lenne. Taylor megjegyzése sokaknál kiverte a biztosítékot, a közösségi médiában erős kritika hullám indult, és az énekesnőt képmutatással vádolták. A bírálók szerint Swift éppen erre a jelenségre építette fel pályáját, személyes életét használja inspirációként, miközben tudatosan nyomokat hagy rajongóinak. Olyan kommentet is kapott, mint például hogyan lehet ennek a nőnek egyáltalán rajongótábora, nem csak középszerű, de óriási képmutató is. Valószínűleg tartom, Swift tudja kezelni ezeket a kommenteket, viszont mi nem bántjuk őt egy szóval sem, annál inkább 2019-ben hallgatjuk meg tőle a Cruel Summer-t itt a Sunshine FM-en.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Nagy Bogi és Dash közöse után a Sunshine-on nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán járdafelújítási munkákat végeznek az Izabella utcán, a Csősz-Szegi utca közötti részen, a Kecskeméti úton pedig a kerékpárút felújítása zajlik a Nyírség utcától a Venyige utcáig. Mindemellett az Árpád utca 45-47 szem között megsüllyedt közműfedél van bójával jelölve, légy figyelmes, hogyha arra közlekedsz. Ugyanakkor zajlik a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion, Vasvári Pál Hímes Kótai út kereszteződésében. Forgalomkorlátozás is került bevezetésre. A Vasvári Pál utcáról jobbra a Stadion utcára tilos a behajtás. Viszont Debrecen területén is rengeteg útfelújítási munkavégzés zajlik, ami sebességcsökkentéssel, forgalomkorlátozással és útszűkülettel jár. Érinti ez a Halastó utcát, Fekete István utcát, Kurta utcát, a Szeméttelepi bekötő utat, a Kis József utcát, a Messena utcát. Jó, hogyha indulás előtt tájékozódsz az utak helyzetéről, ahogyan az M3-as autópálya állapotáról is, hiszen Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Máté-Szalka csomópont lehajtó ágát felújítási munkák miatt lezárták. Segítsük továbbra is együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Harry Styles-tól az Ez itt vászt játszom neked.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: kapcsolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: 10 után el is érkeztünk a Sunlight harmadik órájának a végéhez, de mielőtt ezt az órát is lezárnám, fontos info az üzemanyagárakat tekintve, szombaton további csökkenést tapasztalhattunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban, a benzin ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára pedig bruttó 17 forinttal került kevesebbe. Tehát a védett árak a mai napon a következőek, a 95-ös benzin 595 forint per liter, a gázolaj pedig 915 forint per liter áron kapható. Ed Sheerannel és az Azizámmal zárom ezt az órát, a következő órában pedig hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de természetesen a térség ritmusa is velem lesz. Számítok rád a kövi órában is.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
3: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Debrecen mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debreceniéket.
5: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
5: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Debrecen vezeti az új lakások versenyét. Több száz töltővel készül az elektromos jövőre a debreceni BMW gyár. Folytatódik az aszfaltozási hullám városunkban. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Debrecenben engedélyezték a legtöbb új lakás építését a megyejogú városok közül. Tavaly több mint 900 új lakás kapott engedélyt a Cívisvárosban, ezzel Debrecen az első helyen áll Szeged előtt, ahol valamivel több mint 800 lakást engedélyeztek. A lakásépítési lendület folytatódhat, mert az Otthonstart programhoz kapcsolódva több mint 2000 új lakás épülhet a városban. A legnagyobb fejlesztés a Diószegi úton a korábbi Barneval területén valósulhat meg, de a Vámospécsi úton a Hajnal utcán és a Zuzmara utcán is jelentős beruházások készülnek. Paplászló polgármester szerint a kisebb projektekkel együtt több mint 2500 lakás épülhet Debrecenben. Az ország egyik legnagyobb vállalati elektromos autótöltőhálózatát építették ki a BMW debreceni gyáránál. A rendszer az ott dolgozók és a vendégek elektromos autóinak töltését segíti. A létesítménynél összesen több száz váltakozó és egyenáramú töltőállomást helyeztek ki. A lassabb töltők egy átlagos elektromos autó akkumulátorát néhány óra alatt tölthetik fel teljesen, a gyors töltőknél viszont ehhez kevesebb, mint fél óra is elég lehet. A kiépített infrastruktúrát úgy tervezték meg, hogy ne csak a jelenlegi igényeket szolgálja ki, hanem később is bővíthető legyen. Ha szükség lesz rá, további töltő berendezésekkel és töltés menedzsment rendszerekkel akár többszörösére növelhetik a kapacitást. újabb szakaszon aszfaltozhatják le a Pallagi Fekete István utcát Debrecenben. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki a Bocernő és a Maxim Mihály utca közötti rész útépítésére, a cégek május 13-áig jelentkezhetnek. A tervek szerint még idén a következő ütem is megvalósulhat a Szerényi Ferenc és a Bencsik István utca közötti szakaszon. Az út fontos a pallagiaknak, mert a Barackvirág lakópark egyik fő közlekedési útvonala. Az első ütemben tavaly több száz méteren készült el az aszfalt, ezt folytatnák most. Debrecen idén több milliárd forintot fordít közlekedés fejlesztésre, ebből földutak aszfaltozására és nagy felületű útjavításokra is jut pénz. Látványos animációs videó mutatták meg, milyen lesz a debreceni logisztikai és kamion terminál. A létesítmény az Északnyugati Gazdasági Övezetben épül meg, várhatóan 2027 első felére. A fejlesztés célja, hogy egy regionális logisztikai központ szolgálja ki a BMW gyárat, beszállítóit, a város és térségügyfeleket, valamint Debrecen ipari parkjait. A terminál segíthet abban, hogy a kamionforgalom ne a városi úthálózatot terhelje. A helyszínről az M35-ös autópályán keresztül mindhárom ipari park gyorsan elérhető. A közelben intermodális vasúti terminális új vámhivatal is működik. A kamion terminált 9 hektáros területen alakítják ki, több mint 200 jármű fogadására. A beruházás közel 5 milliárd forintból valósul meg. Jól indított a 2026-ot Debrecenben is jelenlévő Schaeffler, a cégcsoport első negyedéves árbevétele közel 6 milliárd euró volt, ami állandó árfolyamon számolva enyhe növekedés jelent. A vállalat szerint a nehéz politikai és gazdasági környezet ellenére is stabilan teljesítettek, főként a sokszínű üzleti portfóliónak és a globális jelenlétnek köszönhetően. Az elektromobilitás üzletek bevétele nőtt és javult a jövedelmezősége is, miközben a jármű ipari és ipari területek továbbra is fontos szerepet játszanak az eredményekben.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Városunkban sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet, egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat, a maximumok 23-28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Öt órát és a legfrissebb híreket követve a Sunlight utolsó órájába kezdünk bele, hozok majd egy kis keltető visszatekintőt, de lesz majd programajánló is, viszont a térség ritmusa is velem lesz. Calvin Harris-tel és a Blessings-el kezdek.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Olivia Dean után a Sunshine-on. Tekintsünk vissza a pénteki keltetőbe, és közösen hallgassuk meg, miről csacsogtunk reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, mert a keltető stábja garantálja a jó hangulatot.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tescóban.
0: Sárgarépa kódjával legót lopott.
2: Micsoda? Sárgarépa kódjával legót lopott?
0: Igen.
2: Üzenem az új kormánynak, így gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot. Hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
0: De holnap avokádót vegyél. Az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
2: Úristen.
0: Úristíz.
2: És azóta minket átcsesznek.
0: Igen.
2: Kokalevelet azért visszatenni.
0: Én nem az átlag érettségizők közé tartoztam, én pont az írásbeli
2: részét.
0: Én az írásbeli részét.
2: Kiraktad a tetkóidat?
0: Nem, vagy akkor még nem volt.
2: Nem volt?
0: Még nem volt.
2: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted varratni. Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
0: Anyud is azt mondta. Turborágó rám égett a napon.
2: Mindig olyanok tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
0: De ott is vannak jó fejek.
2: A testnevő tanár mit keres? Oké, de hát most a testnevő tanár most mit érek vele?
0: Csináltad mit vele 10 fekvőt, hát a felélénkőz.
2: Igen, azt mondja, hogy Pécike, 10 fekvő támasz.
0: Jó, az látom, agyadat serkenti.
2: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam. Látom, hogy pillec. Jó, négy ütemű. Nem ám úgy csak a sima.
0: Hozok egy szekrényt, ugordát.
2: Igen.
3: Utoló táborban voltunk.
2: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel, érettségi. De már ott vagyunk, okay, a Balatonnál.
3: Akkor és nem is építő nem tábor volt.
2: Robot, érettségi előtt.
3: Mászkáltam a aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat. Szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Gettó után a Sunshine-on Katályi a terep, aki összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit. Ha van szabad időd, de nem tudsz vele mit kezdeni, akkor Kata a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Május 14-én este 7-kor a Váci Mihály Kulturális Központban Trütkó kalauzol el minket egy olyan világba, amiről 40 éve csak suttogni mertek. A Csernobil 40 exkluzív előadáson végre kiderül, mi az igazság, és mi a kegyes hazugság a katasztrófa körül, és hogy pontosan hogyan fest ma a világ legismertebb szellemvárosa. Ha kíváncsi vagy a titkokra, amiket évtizedekig elhallgattak a hatóságok, ott a helyed a nézőtéren. Garantált, hogy ezután más szemmel nézel majd a történelemkönyvekre. Ha a partnograszt egyszer belecsap a húrokba, ott kőkövön nem marad. Ez nem csak egy koncert lesz május 14-én 19 órától, hanem egy igazi mezítlábas örömünnep a víztoronykertben, ahol az autentikus cigányzene úgy keveredik a modern ritmusokkal, hogy még a víztorony is táncra perdül. Pattanj fel erre a fehér lóra májusban, és hagyd, hogy az év legfelszabadítóbb bája magával ragadjon. Itt garantáltan nem lesz olyan, aki ne akarná az asztalon ropni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: senki sem bánt.
1: Diaz is ment a közöse után, elérkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára, zárul már a mókatára. Ennyi volt a mára, találkozunk majd jövő hét vasárnap, ugyanitt, ugyanígy, ugyanekkor. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is, de nézz szét weboldalunkon is, hogyha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben. www.sunshine.hu. Én további szép estét kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Búcsúzó, játszom Lil Nas X-től a That's What I Want-ot. Lelépek, mara vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Debrecen mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Civis Aktuál. Minden vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a debrecenieket.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat. Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni. Civis Aktuál. Vasárnap dél és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter első beszédében lezsártnak nevezte az Orbán-Gyurcsány korszakot. Gulyás gratulált magyarnak, de keményen bírálta első beszédét. Elfogyhat a kedvezményes dízelkeret több benzinkútnál. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében szembenézést, igazságtételt és megbékélést ígért. Az új kormányfő az országgyűlés alakulóülésén azt mondta, nem uralkodni, hanem szolgálni akarja az országot. Szerinte a választók nem csak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra adtak fel hatalmazást. Magyar Péter úgy fogalmazott, véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, amely szerinte politikailag, emberileg és erkölcsileg is megbukott. Beszédében súlyos örökségről beszélt, szegénységről, alacsony nyugdíjakról, kivéreztetett egészségügyről, elérhetetlen lakhatásról és korrupcióról. Azt mondta, az ország megújulásra képes, de ehhez előbe szembe kell nézni az elmúlt évek következményeivel. Sólyog Tamás köztársasági elnököt pedig lemondásra szólította fel. Gulyás Gergely gratulált Magyar Péternek a miniszterelnöki választáshoz, de éresen bírálta első kormányfői beszédét. A Fidesz frakció vezetője úgy fogalmazott, komoly kétséget ébresztett benne, hogy Magyar Péter agresszíven és támadóan üzent Sólyog Tamás köztársasági elnöknek. Gulyás szerint nem méltó egy miniszterelnökhöz, ha ilyen hangnemben beszél az államfőről, és a jogállam védelmét nem lehet közjogi vezetők megtámadásával megvalósítani. A politikus azt is írta, a Fidesz támogatni fogja a szegénység csökkentését célzó javaslatot, de szerinte Magyar Péter nem beszélt érdemben a kampány ígéreti teljesítéséről. Gulyás hozzátette, az előremutató kormányzati javaslatokat támogatni fogják. Több kisebb magyar benzinkút nehéz helyzetbe kerülhet, miután a MOL jelezte, egyes töltőállomások már felhasználták a számukra biztosított stratégiai dízel keretet. A cég közölte, hogy a további igényeket saját termelésből tudja kiszolgálni, de olyan védett áron, amely a kutaknak gyakorlatilag nem hagy hasznot. A gondot az okozza, hogy a töltőállomásoknak törvény alapján továbbra is kötelező kedvezményes áru üzemanyagot adniuk a jogosultaknak. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint ez láncreakciót indíthat el. A több kúton elfogy a keret, az autósok más töltőállomásokra mennek, amelyek később szintén túlterhelődhetnek. A védett árak fenntartása így egyre nehezebbnek tűnik. Több ország is készül arra, hogy kimenekítse állampolgárait arról az óceánjáróról, amelyen Hanta vírus fertőzést tört ki. A Hondius nevű hajón május elején 3 utas halt meg a vírus miatt. Az óceánjáró várhatóan vasárnap érkezik a spanyol Tenerife közelébe, ahol megkezdődhet az utasok kimentése. Az eset sokakban aggodalmat keltett, de az egészségügyi hatóságok szerint továbbra is alacsony a vírus továbbterjedésének kockázata. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója azt írta, hogy ez nem egy új COVID-helyzet. A hantavírus közegészségügyi kockázata jelenleg alacsony. Az óceán járók ugyanakkor a fertőzések szempontjából eleve kockázatos helyszínek lehetnek, mert zárt közösségben sok ember tartózkodik együtt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MLB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erős gyengülését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 410, az eurót 355, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 301 forintos áron jegyezte a bank. Hétfőn térségünkben a napsütés gyakran zavarják, majd gomoly felhők és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására is. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél. Hajnalra 8-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak

Hello, Bello Sunshine-osok és Hello, Bello filmrajongók! Minden, ami mozi, kedvenc tárjaink titkai és közelgő kaszasikerek ma is itt a Sunshine FM-en. Nézzük a tartalmat. Például hallasz arról, hogy brutálisan nyitott a múlt heti nagy premier, ami Magyarországról is megérkezett, az Ördög Predátvisel 2. Világszinten a mozikban nagyon sok csúcsprodukciót lenyomott, például a Michael Jackson életéről szóló filmet is, de hogy még miket és hogy mennyit keresett, elmondjuk nem sokára. A Stranger Things tárja is szerepelni fog az új Rambo filmben, egy ikonikus karaktert kelt majd életre. Hogy kiről van szó, és ki lesz a Rambóban ez a karakter, megtudod mindjárt. De folytatást kap a Dexter is, kedvenc sorozat.

gyilkosunk, jön egy újabb évada a népszerű sorozathoz, és naná, hogy a heti premierrel is foglalkozunk, hiszen a 90-es évek legnagyobb videójátéka, a Mortal Kombat, ugye a verekedős játék egy új filmes adaptációt kapott, ez talán az eddigi legcsúcsabb és leglátványosabb. Szóval sok jó zenével egészítjük ki majd mindezt, számítunk rá.

Csak jó zene a Sunshine FM-en folyamatosan, most pedig a Rambo fanok figyeljenek, azt ugye mindenki tudja, hogy készül az új John Rambo film. Ebben ugyan nem Sylvester Stallone fogja majd mészárolni az ellenséget, mivel ez egy előzmény film lesz az egyik legnagyobb akcióhősről, de évekkel az első, avagy a 82-es Rambo film előtt fog majd játszódni, tehát a fiatal Rambóról szól. És képzeld, hogy a Stranger Things sztárja is szerepel benne, David Harbour, aki ugye a Stranger Things-ben Jim Huppert, avagy a sheriffet alakította, ugye Tizi nevelőapját. John Rambo címszerepében pedig majd Noah Centrino-t láthatjuk. Na de hogy a Stranger Things sheriffe kit is játszik majd Rambo mellett? Hát Rambo mentorát és parancsnokát, Trautmann ezredest kelti majd életre. Ez a karakter ugye az első, a második és a harmadik ikonikus részben is szerepelt, ő próbálta lenyugtatni a dühöngő harcost. Az új John Rambo film forgatása Tájföldön márciusban véget ért, és várhatóan 2027-ben láthatjuk. A producerek közt és a készítők közt ott vannak a Russo testvérek, és maga az igazi Rambo, Sylvester Stallone is.

vagyis a Sunshine FM-el. Most viszont a sorozatok világából jön egy szenzációs hír. A világ kedvenc sorozatgyilkosa, ugyanis Dexter visszatér, és most már biztos, hogy egy új évadot kap. Ez lesz a Feltámadás 2. Hát Hannibal Lecter mellett Dexter Morgan ugyebár az a sorozatgyilkos, akivel lehet szimpatizálni, sőt, meg is lehet érteni a motivációját és a vívódását. Úgyhogy szívesen nézzük tovább majd a sztoriát a Feltámadásban és annak második évadában, amelyben ismét egy könyörtelen gyilkossal kell szembenéznie majd hősünknek, aki a város több részét is rettegésben tartja. A hivatalos leírás szerint leginkább a zodiákushoz mérhető, azaz játszik a rendőrséggel, beteg telefonhívásokkal, pszichológiai terrorban tartja az embereket, na meg nem csak fenyegetőzik, hanem gyilkolászik is. Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a Dexter Feltámadás második évada mikor debütál, de a forgatás április 13-án elkezdődött.

0: Vita.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 4 milliárdba került a nemzeti petíció. Normális ellenzékes szerepet ígér a Fidesz-KDNP. Új sajtófőnök jöhet a Tisza pártnál. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közzétették a nemzeti petíció eredményeit és költségeit a kormányzati oldalon. A távozó kabinet összesítése alapján a konzultációra több mint 1.800.000 kitöltés érkezett. Döntő többségük postai úton, kisebb részük online formában. A válaszadók szinte teljes arányban nemet mondtak az orosz-ukrán háború és az ukrán állam finanszírozására, valamint a háború miatt emelkedő rezsijárakra. A kampány összesen több mint 4 milliárd forintba került. A Digitális Magyarország ügynökség a politikok előállításáért és adminisztratív feladatokért több milliárd forintot kapott, míg a Balázsi Gyulához köthető Newland Media nyomdai szolgáltatásért több mint 400 millió forinthoz jutott. Normális ellenzékén működne az új országgyűlésben a Fidesz-KDNP frakciója. Erről Gulyás Gergely a képviselőcsoport vezetője írt május 9-én reggel. A leköszönő miniszter szerint a Fidesz-KDNP az ország sikerében érdekelt, ezért minden jó kormányzati javaslatot támogatni fog. Ugyanakkor számon kérnék a Tisza párt kampányában tett ígéreteinek betartását is. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ez újszerű és szokatlan működés lehet a magyar közéletben. A frakció kiemelten fontosnak tartja többek között a családtámogatások, az otthonteremtési lehetőségek, az alacsony adók, a közbiztonság, a határvédelem, a rezsivédelem, valamint a nyugdíjak értékállóságának megőrzését. Megszűnik Tárkányi Zsolt sajtókapcsolati vezetői megbízása a Tisza pártnál, miután megkezdődött az országgyűlési képviselői mandátuma. Tárkányi Zsolt a debreceni központú Hajdú-Bihar egyes választókerületéből jutott be a parlamentbe. Bejelentése szerint képviselői megbízásával együtt a pártnál betöltött munkaviszonya és sajtókapcsolati vezetői feladatai is véget érnek. Egyelőre nem derült ki, kiveszi át a helyét a Tisza párt sajtófőnöki posztján. Tárkányi Zsolt azt közölte, hogy a párt parlamenti frakciójának sajtókommunikációs struktúrája rövidesen véglegessé válik. Hozzátette, országgyűlési képviselőként azon dolgozik majd, hogy a magyar szerkesztőségek munkája szabadabb lehessen, mint az elmúlt években volt. Áprilisban ismét gyorsult az infláció Magyarországon. A fogyasztói árak átlagosan több mint 2%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, egy hónap alatt pedig néhány 10%-os drágulást mértek. Ez már a harmadik hónap, amikor nőtt az áremelkedés üteme. Az élelmiszereknél összességében mérsékelt volt a drágulás, de több termék ára érezhetően emelkedett. A sütőipari áruk, a büfé termékek, a gyümölcsök, az édességek és az éttermi étkezés is többe került. A szolgáltatások ennél nagyobb mértékben drágultak, különösen a színház, a külföldi üdülés, a belépők, a testápolási szolgáltatások és a járműjavítás. A szeszes italok, dohányáruk és a tartós fogyasztási cikkek ára is emelkedett.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hétfőn térségünkben a napsütés gyakran zavarják, majd gomoly felhők és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására is. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél. Hajnalra 8-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

csak jó zene továbbra is a Sunshine FM-en hallgass minket. És most a múlt hét egyik nagy mozis durranásával foglalkozunk. Megérkezett ugyanis az Ördög Predátissel 2, ami hát szinte mindent lenyomott, amit eddig idén bemutattak a mozikban. És igen, még a Michael Jackson filmjét is, ami szintén szépen teljesített. A 20th Century Fox ugyanis komoly marketing kampánnyal és látványosan megemelt költségvetéssel indította útjának a 2006-os Ördög Predátissel folytatását, amelynek büdzséje 100 millió dollár körül alakult. A befektetés azonban hamar megtérült, az első hétvégén összehozta a 2026-os év második legerősebb nyitását. Ezzel letaszította a trónnor a korábbi ezüstérmes Michael Jackson életéről szóló filmet, és szintén beszédes, hogy az N7-ővé Meryl Streep visszatérésével készült folytatás olyan viszonylag közelmúltbéli szuperhős filmeknél is jobban nyitott a mozikban, mint mondjuk a Superman, vagy épp a Fantasztikus 4-es új része. Na de mennyi is az annyi? Globálisan összesen 233 millió dollárral nyitott, tehát ezzel az év második legjobban startoló filmje lett a Super Mario Galaxis után. Te láttad már? Mi a véleményed róla? Nyugodtan írd meg, mi pedig zenélünk tovább!

Üdv mindenkinek itt a Sunshine FM-en jó zenéinkkel, nem sokára tovább szórakoztatunk, előtte viszont irány a mozi, hiszen most csütörtökön is jött egy újdonság. Hogyha azt mondom neked, hogy Mortal Kombat mi jut eszedbe? Na, ugye, hogy a 90-es évek verekedős játéka, amely ugye brutalitásáról vált legendássá, ebből aztán egy évtizedeken átnyúló franchise nőtte ki magát, és több filmes adaptáció is készült belőle. Na most a legújabbat nézheted meg a moziban. A Mortal Kombat világában nincs tét nélküli mérkőzés. Aki veszít, meghal. Néha az is, aki nyer, mégis vannak bajnokok, akik habozás nélkül vállalják a küzdelmet, hiszen tudják, hogy nem csupán a dicsőségért vagy a győzelem öröméért kell mindent kockára tenniük, az egész világ jövőjét, a fény vagy a sötétség uralmát dönti el, hogy kikerekedik felül. Kár, hogy Johnny Cage-nek semmi kedve az egészhez, ő nem szokott verekedni, kivéve ha filmezik. Közben a hatalmas sikert arató videójáték megfilmesítése új szintre lépett. Kegyetlenül, látványosan, megfékezhetetlenül mutatja be az új, mindent eldöntő bajnokságot, ahol színre lépnek a régi bajnokok és a kiöregedett hollywoodi színész, bizonyos Johnny Cage. Tehát ez a Mortal Kombat már a mozikban.

perc múlva 8 óra, szóval lassacskán búcsúzik a Sunshine Cinema, de minden filmrajongót várok majd egy hét múlva, akkor is kezdünk és összeszedjük a hét fontos történéseit, a sztárok titkait, a forgatásokkal kapcsolatos pletykákat, vagy éppen a sorozatok körüli újdonságokat. Na de már ennyi fért műsorunkban, remélem érdekesnek találtad. A jó zenéket viszont nem viszem magammal, azok maradnak, az elmúlt két óra szerkesztője, műsorvezetője pedig búcsúzik. Mindenkinek jó pihenést kívánok a vasárnap este hátra levő részére. Holnap pedig majd délelőtt 10-tól a Juice-ban találkozhatunk. Váci Zoltán voltam, csokolom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Oroszlános irodából irányíthatták a milliárdos számlagyárat. Éjszakai retro vonattal is elérhető lesz az Andria. Lezárták a nyomozást Dudás Miki halála ügyében. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 1 milliárd forintos kárt okozhatott az a számlagyár, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozói számoltak fel. A gyanú szerint egy konspiratívan működő céghálózat fiktív számlákkal látották különböző gazdasági társaságokat, hogy azok jogosulatlanul csökkenthessék áfa fizetési kötelezettségüket. Az akció egyik helyszíne egy feltűnő oroszlános tapétával és oroszlános képekkel díszített iroda volt. A hatóságok autókat, ingatlanokat, bankszámlákat és több mint 90 millió forint készpénzt foglaltak le. A vagyoni hátrány a lefoglalásokkal és zár alá vételekkel teljes egészében megtérült. Az ügyben 20 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 8-at le is tartóztattak. A nyári szezon közeletével újra elindul a Retro Istria Express éjszakai vonat. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik. A keleti pálya udvarról indul az esti órákban, és másnap reggel érkezik Szlovéniába, majd tovább a szlovén és horvát tengerpart felé. A vonat több magyar városban is megáll, például Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán, Zalaegerszegen. Budapestről közvetlen kocsikkal lehet eljutni Kóperbe, Opatiába és Rijekába, egyszeri átszállással pedig Pula és Trieste is elérhető. A felnőtt jegyek 20 eurótól indulnak, a gyerekek 5 euróért utazhatnak. A retro hangulatot 70-es, 80-as évekből származó vasúti kocsik adják. Lezárta a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Dudás Miki halála ügyében. A 34 éves világbajnok kajakozót január elején találták holtan otthonában. A rendőrség először nem talált idegenkezőségre vagy bűncselekményre utaló jelet, később azonban a boncolás során olyan sérüléseket azonosítottak, amelyek miatt halált okozó testi sértés gyanújával indult nyomozás. A BRFK szóvivője most azt közölte, hogy a vizsgálat során tanúkat hallgattak ki, szemléket tartottak, telefonadatokat, cella információkat és kamerafelvételeket is elemeztek. A nyomozás végül nem talált arra utaló adatot, hogy a sportolót bántalmazták volna. A szakértői vélemények alapján halálát balesetszerű esés okozhatta. Nagyszabású katonai parádét tartottak Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján. A Vörös téren rendezett ünnepségen Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy Oroszország számára a győzelem napja az egyik legfontosabb ünnep, és a szovjet nép mentette meg a világot a nácizmustól. Az orosz elnök a jelenlegi ukrajnai háborút is összekapcsolta a II. Világháború emlékezetével, és élesen bírálta a NATO-t. Az idei díszszemle több ponton rendhagyó volt. A hagyományos nehéz fegyverzet felvonulás elmaradt, ugyanakkor bemutatták az orosz hadsereg modern eszközeit és az Ukrajnában harcoló alakulatokat. Először vonultak fel pilóta nélküli egységek és észak-koreai katonák is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A következő napokban a napsütésé lesz a főszerep, bár esőre mindenképpen számítani kell. Térségünkben a maximumok 13-20 fok között alakulnak majd.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Annyi a hibám, amit féltettem. Nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégen.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.